0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ableány című dalt hallottad most itt a Petőfin, Minden magyar. Egyébként nekem gyerekkoromban az egyik kedvenc mesém a kis Ableány volt. Mindig aggódtam érte, hogy sikerüljön neki az ő célja, és imádtam együtt énekelni vele a dalait, mert annyira szépek a mesezenék szerintem. A karakterek is nagyon tetszettek benne. Egy szó mint száz, nagyon szerettem ezt a mesét. Viszont voltak olyan karakterek, olyan gonosz karakterek, akiktől mindig féltem, és szerintem neked is adódtak ilyenek, akadtak ilyen gonosz karakterek, akiktől rettegtél gyerekkorodban. Kérlek, írd meg nekem ezt üzenetben, hogy neked melyik volt az a figura, amitől tartottál, amitől féltél kicsiként. Ezt írd meg nekem a 06303030380-as telefonszámra, egy kicsit beszélgessünk erről. Most viszont egy olyan dal következik, aminek a címe egy hasonló ijesztő karakter lehet a mesékből. Ez nem más, mint a Kígyó, Arany Timitől. Ezt játszom most neked itt a Pető.

Délibáb, ezt hallottad most Budai Krisztófertől itt a Petőfin Minden Magyar, és ha már Délibábról van szó, akkor beszéljünk egy kicsit a mai napi időjárásunkról, ugyanis június 27-én, azaz ma hajnalban, itt 00:00-tól egészen június 30-án kedd 24 óráig a hőségriasztást 3 fokúra emelték. Nagyon-nagyon meleg az idő, nagyon vigyázzatok magatokra és egymásra is. A hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, legyen nálad mindig ivóvíz, fontos a folyadékpótlás, ne csak a szomjúságérzethez igazodj, hanem megelőzd ezt, és folyamatosan fogyassz vizet. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok pedig növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű most mellőznöd. Nagyon vigyázz magadra, és tényleg segíts azokon, akinek látod, hogy szüksége van egy kis folyadékre, egy kis vízre, vagy hogyha esetleg, ne adj Isten, úgy látnád, hogy rosszul van, akkor mindenféleképpen hívj mentőt hozzá, mert nagyon veszélyes tud lenni ez a nagyon meleg időjárás. Egy életen át Kocsis Tibor dalával megyünk most tovább, itt a Petőfin.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a szombat hajnalunkat, június 27-e hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Együtt utazunk és beszélgetünk a mese karakterekről, hogy kitől, mitől tartottál a leginkább gyerekkorodban. Most pedig You and I, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Minden elmúlik, ezt hallottad most Mihály Rékától itt a Petőfin Minden Magyar. Én ezzel nem feltétlen értek egyet, hiszen szerintem az, hogy szeretjük a meséket, ez sosem fog elmúlni. Én a mai napig szeretem a mesekaraktereket, ugye említettem már, hogy az egyik kedvencem a kis hableány volt. Na de hát írtatok nekem azzal kapcsolatban így hajnalban, akik éppen úton vagytok, hogy nektek mi a kedvenc karakteretek, illetve hogy mitől tartottatok, kitől tartottatok gyerekként. Hát itt írta nekem Andris kiskőről, gyerekként frakban engem Lukrécia rémisztett meg, valamiért nagyon szigorúnak és ijesztőnek láttam. De írta nekünk tejszállító Tamás Mohácsról, én a süsűből nem süsütől féltem, hanem a sárkányvadászoktól. A Mici mackóból furcsa ugyan, de zsebibaba kenguru mamája volt nekem ijesztő, gyerekként nagyon szigorúnak tűnt. Ezt Anita írta nekünk, aki éppen azt írta, hogy egy portán dolgozik. Köszönöm szépen a történet. Várom továbbra is, hogy kitől tartottatok, melyik mesekaraktertől. Kicsiként, most pedig úgy mesélj, ez szól Balázsföldi Virágtól, itt a Petőfin.

0: ez a Petőfi Rádió.
1: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem. Ha csak ezt látni, minek megállni, lábnyomaim temetem.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

minden rendben, ezt hallottad Verib Tomitól most itt a Petőfin Minden Magyar, és a következő előadó életében, gyerekkorában, fiatal korában, ha mondhatom így, ugyanis még csak 29 éves ez az előadónk, minden rendben volt, nagyon szerette ezt az időszakot. Egy foci csapatnak volt már kiskorában tagja, és így nevelkedett, és ott szerezte a legjobb barátait, akik a mai napig elkísérik minden fontos eseményben őt, például az esküvőjén is, ami tavaly nyáron volt. Most pedig megjelent egy új dala, a Visszamennék, ami pont ezeket a fiatalkori élményeket, emlékeket eleveníti fel benne, és erről szól ez az új dala. Egyelőre még most nem ezt játszom neked, hanem a Colette című szerzeményét. Burcsányi Ádámról van szó, és az ő dala következik most itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnali 4 óra múlt, itt a Petőfit hallgatod június 27-én szombaton. Én pedig Korcsog Laura vagyok, együtt utazunk, és képzeld, nyeremény hétvégénk van, úgyhogy ha már most ébren vagy, akkor tarts velem egészen délig, ugyanis játszhatsz mozi jegyekért. Van így néha, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: várvány.
1: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

A Last című dalt hallottad most itt a Petőfi Minden Magyar. A normál testhőmérsékletünk általában 36 és 37 Celsius fok közé esik, és természetes módon ingadozik a nap folyamán, reggel kissé alacsonyabb, este pedig magasabb lesz. Hőemelkedésről beszélünk, hogyha a hónapban mért hőmérsékletünk 37,1 és 37,9 fok közé esik. Ez enyhe gyulladásra vagy kezdődő fertőzésre utalhat, de sokszor nem igényel különösebb beavatkozást, ha viszont a hőmérséklet eléri, vagy meghaladja 38 fokot, már lázról van szó, de a férfiak esetében a hőemelkedést is láznak kell értelmezni. Azt hiszem, 39 fok feletti érték pedig magas láznak számít, és fokozott odafigyelést igényel, különösen a kicsiknél és az idősebbeknél, de talán mindenki átélt már 39 fok fölötti lázat, úgyhogy nem kell nagyon bemutatnom ezt a borzasztó érzést. Talán ezt szól most Bari Lacitól. Itt a

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Idén a 44. Balatonátúszáson elméletileg a tó alacsony vízállása az úszás élményét egyáltalán nem befolyásolja a szervezők szerint, de a hatalmas tömeg zökkenőmentes kiszolgálása különleges logisztikai megoldásokat kíván, ugyanis a mostani kihívást az okozza, hogy a résztvevők felszerelését a két part között szállító motoros kishajók a sekély víz miatt nem tudják biztonságosan megközelíteni a Rifülöpi partot. A megoldást egy a Balaton vízére épített idéglenes óriás tég jelenti majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek. Mi pedig zökkenőmentesen megyünk is tovább az analóg Balaton dalával, itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, jó reggelt! Június 27-e szombat reggel, 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nagyon jó, hogy itt vagy velem, nyeremény hétvégénk van. Nem sokára jövök majd a részletekkel, tarts velem, hegyeken túl! Ezzel kezdjük az órát.
0: Itt egy újabb óra.

0: Szóda, szép reggelt neked, ez a Petőfi Rádió minden magyar. Képzeld, ezen a hétvégén nyeremény hétvégénk van ismét, és nyerhetsz nálam egy családi mozi jegyet a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére. Érdemes velem tartanod egészen délig. 8 órától kezdjük a játékot, úgyhogy addig legalább biztos maradj itt velem. Addig is a legjobb magyar zenéket játszom neked, és majd az Éles Stílus magazinban a vendégem Albrecht Saci lesz, ugyanis 1991-ben ezen a napon június 27-én tartották először a cukorbetegek világnapját, így a diabéteszről, a cukorbetegségről fogunk vele beszélgetni. Utána a Csukás mese órában mesék, zenék várnak téged, és természetesen a vendégemmel, Sziládi Hedviggel beszélgetni fogunk, méghozzá a nyári szünetről, és arról, hogy a gyerekeknek vajon kell-e feladatot adnunk így a nyár folyamán. Úgyhogy tarts velem a délelőtt, játsz a nyereményjátékon, nyer jegyet, most viszont hallgass meg Beretka Ádámtól a Színek című dalát, itt a Petőfin.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

A Dunaparton, ezt hallottad Váci Esztertől, itt a Petőfin Minden Magyar, és igen, ott a Dunaparton kicsit tűrhetőbb ez az iszonyatos hőség kánikula. A mai naptól életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, úgyhogy ha teheted, menj a Dunapartra vagy a Balatonpartra, de a legnagyobb forróságban ne tartózkodj a napon, vagy ha igen, vagy ha muszáj ott lenned, akkor viszont kend be magad fényvédővel mindenféleképpen, igyál megfelelő mennyiségű vizet, és ne csak akkor, hogyha már szomjas leszel, hanem figyelj arra, előzd meg azt, hogy ne válj szomjassá, hanem automatikusan töltsd magadba a folyadékot. Ha lehet, akkor alkoholt, koffeint és cukros üdítőket ne fogyassz, hiszen növelik a kiszáradás kockázatát. Figyelj magadra is, másokra is, és különösképpen az idősebbekre és a gyerekekre. Most pedig hideg fény, ami sokszor jól jön a kánikulában, ezzel a dallal megyünk tovább, itt a Petőfin.

0: cementelés, csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkret csíkot húztam magam után, magam után.
1: Magam után, ezt hallottad most az Anne and the Barbie-tól, itt a Petőfin Minden Magyar. Június 27-e van, 1991-ben ezen a napon rendezték meg először a cukorbetegek világnapját, úgyhogy ezt a témát fogjuk érinteni most az Éles Stílus magazinban, majd a vendégemmel, előtte a legfrissebb hírek következnek, utána pedig az Iron Mafia dalával kezdünk majd.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A legfrissebb információk első kézből.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napról napra melegebb lesz, hamarosan megnyitják az ügynökaktákat. Kiváló az idei dinnye termés. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult. Holnap reggel 6 és este 22 óra között lesz érvényben. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszínek kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Derák-Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon átsétálnak át Budára, ahol Döbrentei tér és az Attila úti érintésével jutnak el a vérmezőre. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Napokig marad a kánikula, mától harmadfokúra emelték a hőségriadót, meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. Ilyenkor a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Ma hatályba lép a védett üzemanyagár kivitelezéséről szóló kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatóság üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, tilos a közparkok, házi kertek tömlős lacsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése és a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az száj miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozást bevezetni. Korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztása és mosakodása sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. Benyújtotta a Tisza párt az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának. Bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot is. A jogszabály tervezetet már a jövő héten tárgyalják a képviselők. Hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményeztek. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dénye, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dényék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai boltokba kerül.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után...
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kezdünk is az Éles Stílus magazinnal, június 27-én reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. 1991-ben ezen a napon rendezték meg először a cukorbetegek világnapját, így most erről fogunk beszélgetni. Előtte azonban volt egy álmom, ezt szól neked.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: 1991. június 27-én rendezték meg először a cukorbetegek világnapját, így mi a mai napon az Éles Stílus magazinban erről beszélgetünk a vendégemmel, Albrecht Sacival, pszichológussal, aki támogató közösségek vezetőjeként is foglalkozik a diabétesszel. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma reggel.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Na hát már itt a felvezetőben említettem két különböző szót, a cukorbetegséget és a diabéteszt. Na, egy kicsit tegyük rendbe, hogy ez a két szó valójában ugyanazt jelenti-e, és hogyha igen, akkor mi az a cukorbetegség, mi az a diabétesz?
2: Így van, igen. A diabétesz tulajdonképpen azt jelenti, és azért hívjuk cukorbetegségnek, mert tulajdonképpen felborul a vércukornak az anyagcseréje a szervezetben, és ezért egy krónikus állapot jön létre, ami egy folyamatos odafigyelést és egy folyamatos kezelést igényel a betegek részéről.
1: De például sokan olyan tévhiteket gondolnak, hogy azért alakul ki, mert nagyon sok cukrot ettünk korábban, de ez nem így van.
2: Valóban egyébként közrejátszik egyébként a nem megfelelő életmód, amiben mondjuk a túlzottan feldolgozott élelmiszerek, vagy akár a túl sok cukrot tartalmazó élelmiszerek is közrejátszanak, de természetesen nem ennyire egyszerű a helyzet.
1: Sajnos, vagy hát nem sajnos, de így alakul. Tehát van az egyes típusú, a kettes típusú, vagy az egyes a vele született. Erről mesélj egy kicsit.
2: Igen, az egyes típusú cukorbetegség tulajdonképpen egy olyan autoimmun betegség, ahol a szervezet saját béta sejtjeit támadja meg a hasnyálmirigybe, és ennek következtében teljesen felfüggesztődik tulajdonképpen az inzulin termelés, és a diagnózistól kezdve a betegeknek tulajdonképpen életük végéig inzulint szükséges adniuk maguknak injekció formájában. Jelen pillanatban nem teljes mértékben ismert a betegség kialakulásának az oka.
1: De mint például a te esetedben is, a diagnózis felállítása nem egészen pici korodban történt, hanem 12 éves korodban. Ez mitől függ, hogy kit mikor diagnosztizál?
2: Az egyes típusú cukorbetegség kialakulásához szükséges egy genetikai hajlam, tehát szükséges egy olyan génnek a jelenléte, ami tulajdonképpen nem azonnal fejti ki a hatását, tehát nem azonnal mondjuk születéskor jelenik meg a betegség, hanem szükséges hozzá valamilyen bizonyos környezeti tényező. Ennek az okát még nem tudják, amit az előbb is említettem a kutatók, mivel nem teljesen egyértelmű, valószínűleg azért több minden is közrejátszik benne. Leginkább, legtöbbször például egy ilyen vírusfertőzést szoktak említeni, néha egyébként a stresszt is, legtöbb helyen ez a vírus az, ami így elfogadott, hogy ez az, ami beroppantja tulajdonképpen ezt az autoimmun folyamatot, ami azért viszonylag rövid időn belül, de kialakítja azt az állapotot, hogy a szervezet elpusztítja a saját inzulin termelő sejtjeit.
1: De hogy ilyenkor milyen tüneteket lehet tapasztalni, mi az, amire fel kell, hogy kapjuk a fejünket, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Vendégem Albrecht Saci, pszichológus, és a diabétesről beszélgetünk az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A témánk a cukorbetegség, hiszen 1991-ben ezen a napon tartották először a cukorbetegek világnapját, így most ez a fő témánk. Mik jellemzők rá, hogyan alakulnak ki? Na hát itt hagytuk abba, és itt folytatjuk, hogy mik azok a tünetek, intőjelek, amiből következtethetünk arra, hogy esetleg cukorbetegség áll fent nálunk, vagy a gyerekünknél, hogyan tudjuk felismerni, és akkor utána diagnosztizálni és kezelni. Vagy például nálad, mik voltak azok a jelek, ami miatt elkezdtetek gondolkodni, mi lehet a probléma?
2: Nagyon sokat ettem, és mellette fogytam, ami talán ez volt a leggyanúsabb.
1: Ez nem egy rossz kombó. Azért.
2: Valóban. Rövid távon nem, de hosszabb távon már azért okozhat problémákat. Rengeteg vizet ittam, ami azért 12 évesnél elég gyanús, hogy azért ott már inkább üdítők, meg mindenféle ízesített dolog, hogy azért megittam mondjuk napi 4-5 liter vizet is, ezzel nem túlzok. Meg mellette...
1: De csak azért, mert szomjas voltál?
2: Igen, borzasztóan, állandóan. Tehát, hogy akármennyit ittam, semennyire nem sikerült oldani a szomjamat, illetve ugye rengeteget pisiltem, ami ennek ugyanúgy a tünete, másrészt pedig ugye az éhség igazából azért alakul ki, mert hogy a szervezet az inzulin hiányában már nem tudja hasznosítani a szénhidrátokból származó energiát. És ilyenkor egyrészt elkezdi bontani a zsír, illetve az izom raktárakat, ami azért egy kellemetlen anyagcsere terméket tud létrehozni a szervezetben, ami azért rövid távon egyébként még nem okoz problémákat, de azért 1-2-3 vagy akár 4 hónap alatt el lehet jutni egy olyan súlyos állapotba, ami akár kómához is vezethet.
1: Jó ég.
2: Szerencsére nálam ez nem állt fent.
1: Ennél akkor egy fokkal veszélytelenebb, ha kettes típusú cukorbetegség, arról mit lehet tudni?
2: A kettes típusú cukorbetegség esetén is nagyon nagy jelentősége van a genetikai hajlamnak, tehát nem önmagában csak a nem megfelelő életmód, mozgásszegény életmód, illetve ugyan nem megfelelő táplálkozás az, ami kialakítja tulajdonképpen ezt a betegséget, mert azért van sok olyan ember, aki a nem megfelelő életmód ellenére sem lesz feltétlenül cukorbeteg, ennek ellenére lehetnek más problémák, viszont itt ugye a genetikai faktor mellett valóban egyébként nagy szerepe van az életmódnak, az elhízásnak, annak, hogyha mondjuk a személy keveset mozog, illetve mondjuk nem megfelelően táplálkozik, viszont azért ez komplex, hogy mit nevezünk ebben az esetben megfelelő táplálkozásnak. Nem mondanám egyébként, tehát hogy nem feltétlenül, vagy nem szívesen tenném mérlegre, hogy melyik a súlyosabb, melyik a nem súlyosabb. Valóban egyébként az egyes típusú cukorbetegség rövid távon okozhat úgymond komoly problémákat, akár az inzulin hiány, akár egyébként az inzulin következtében kialakuló alacsony vércukorszint, viszont a kettes típusú cukorbetegség, akárhogy is nézzük, de egy alattomos betegség, nem okoz annyira súlyos, komoly tüneteket, hogy mondjuk ezek a személyek mondjuk azonnal elmenjenek emiatt orvoshoz. Nagyon sok a nem diagnosztizált cukorbeteg, akinek már mondjuk van valamilyen problémája, de nem jut el mondjuk a megfelelő segítséghez amiatt, mert mondjuk nem ismeri a tüneteket, nem tudja, hogy van, amit érez, valami probléma van, de hogy még nem olyan probléma, hogy mondjuk akadályozza a mindennapi életben.
1: Az, hogy a tünetek miben térnek el az egyes és kettes típusú cukorbetegeknél, na hát ezzel folytatjuk majd a beszélgetést, a vendégem Albrecht Saci, pszichológus itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Minden magyar az a Petőfi Rádió. Már most hihetetlenül meleg az idő, de hogy pontosan milyen időjárásra számíthatsz a mai napon, ez most mindjárt kiderül, ugyanis a hírpercek következnek. Utána pedig ezzel a dallal megyünk tovább.
1: Oda vigyen el a szél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kánikula. A miniszterelnök szerint néhány éven belül teljesíthetjük az euró bevezetésének feltételeit. Drágul a taxizás Budapesten. Jó reggelt kívánok, Labány Judit vagyok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-es Letenye felé vezető oldalán a 178-as és a 179-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilettációs szerkezetét javítják. A belső sávba terelik a járműveket. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Harmadfokúra emelték a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Az Európa felett húzódó fő hőkupola megérkezik hazánk fölé is. Kedden akár 41-42 fok is lehet napközben. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet a folyadékpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. Aki teheti, a legmelegebb órákban tartózkodjon árnyékban vagy légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófa védelem honlapján megtalálható. A folyadék mellett az élelmiszer fogyasztásra is érdemes odafigyelni a hőségben. A nagy melegben egy bakteriális szennyeződés esetén elszaporodhatnak a kórokozók az ételekben, hívta fel rá a figyelmet a Népegészségügyi Központ környezet egészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hozzátette, ilyenkor érdemes csak annyi ételt készíteni, amit el is fogyasztunk.
5: Kerüljük a teljes ételeket, nyers tojásról készült ételeket, abszolút mellőzzük ilyenkor, és lehetőleg, ha főzünk, és mégis marad étel, akkor hűtsük le hideg vízzel, és aztán tegyük be minél gyorsabban a hűtőszekrénybe, vagy egyáltalán ne fogyasszuk el a későbbi időben a nem kellően hűtött ételeket, mert ebből sok probléma származhat.
4: A tartós hőség jelentősen növeli a mentőszolgálatok és a sürgősségi osztályok leterhetségét is. A keringési problémák, a kiszáradás a hőkuta miatt megnövekedhet a betegszám fokozott készenlétet igényel az egészségügyi ellátórendszertől is. A nyári forróság az idősebbeket és a krónikus betegeket viseli meg leginkább, de az egészséges szervezetet is komoly kihívás elé állítja, mondta az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa. Perédi Péter hangsúlyozta, ha a hőguta jeleit észleljük magunkon vagy a környezetünkben bárkin, azonnal hívjunk segítséget.
6: Mindenképpen hívjunk mentőt, ha valaki a hőségben összeesik, elveszíti az eszméletét, zavartá válik, nem tud megfelelően kommunikálni, gőcsolma jelentkezik akár, vagy nagyon magas testhőmérséklete mellett forró száraz bőre van. Ezek már hőgutára utalhatnak, ami azonnali ellátást igényel.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Meghaladta 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg csaknem 3400 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok tovább kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi mentőcsapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. Polgárok. 2 millió embert evakuáltak és több mint 100 légijáratot töröltek Japánban, mert két trópusi vihar közeledik a szigetországhoz. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt további területek kiürítését javasolták. A Mekkala nevű vihar az előrejelzések szerint óránként akár 144 kilométert is eléri a széllökések erejével érkezik. Japán déli és nyugati régióiban már heves esőzések vannak. Kyoto és Osaka környékén pedig folyamatosan emelkedik a folyók vízszintje.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit, erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szférájának csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Ennek ellenére reálisnak tartja a 2030-as cél bármit. Bár, mint mondta, az euró tényleges bevezetése később történhet meg.
1: Amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk. Sőt, talán mondhatom azt, hogy a csatlakozás környékén volt egy politikai egyetértés abban, hogy az a cél és az a jó az országnak, hogyha mielőbb csatlakozunk az eurózóna. Az ettől most messze vagyunk, de pár év alatt odaérhetünk.
4: Még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet a kormány, jelentette a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésen szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is.
7: Közös álláspontunk, hogy az európai tőkepiacok integrációját és szabályozásának egységesítését erősíteni kell, hiszen Európának fel kell zárkózni ezen a téren. Az Egyesült Államokhoz a tőkepiacok jelentősége ma Európában sokkal kisebb, ami azt jelenti, hogy az olyan kisebb országok, mint Magyarországon is, a kis és középvállalatok számára ma nehezen elérhetőek a bankitól eltérő finanszírozási formák, tőkepiaci eszközök, és mindez egy versenyképességi hátrányt jelent.
4: Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okból cserélik le. Orbán Anita közölte. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesek és hatékonyan képviseljék az országot.
8: A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat. A személyi változások ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése.
4: Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Posvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Hatályba lépett a védett üzemanyagár megszüntetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás kivezeti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelempolitikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a BKK. A legforgalmasabb útvonalakon sűrítik a járatokat, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trollijárat is indul a belváros és az Őrs vezértere között. Drágul a taxizás Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amely szerint augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák több mint 3 éve nem változtak, és a taxis szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést a megemelkedett költségekre hivatkozva.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütésre számíthatunk ma is, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Franciaország és Spanyolország csoportgyőztesként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság következő fordulójába, Uruguay viszont nagy meglepetésre már most kiesett. Az előző órákban két csoport küzdelme is véget értek az észak-amerikai rendezésű VB-n. Az ijelő négyesben Franciaország Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1 győzött Bostonban a legnagyobb sztárai pihentető Norvégia ellen. A másik mérkőzésen Torontóban Szenegál-Irak 5-0. A csoport végeredménye: Franciaország első 9 ponttal, Norvégia második 6 ponttal, Szenegál harmadik 3 ponttal, plusz 2-es gólkülönbséggel így van még esélye tovább jutni, negyedik Irak 0 ponttal. A H-kvartetben Spanyolország 1-0-ra nyert Guadalajarában, Alex Pereira góljának köszönhetően, így az európaiak 7 ponttal első helyen zárták a csoportot. A másik mérkőzése Houstonban zöldfoki köztársaság Szaúd-Arábia 0-0, ami azt jelenti, hogy második helyen tovább jutottak a zöldfokiak, Uruguay csak harmadik lett, és mivel 2 pontot szerzett csak, így már biztosan búcsúzott. A negyedik helyen a szintén 2 pontos Szaúd-Arábia zárt. Jelenleg is tart 2 mérkőzés a G csoportból, Egyiptom, Irán és Új-Zéland, Belgium a közmédia sportcsatornáin és a Nemzeti Sportrádióban is. Szerződést hosszabbított osztrák válogatott labdarúgójával, Konrad Leimerrel a német bajnok Bayern München. A 29 éves hátvéd 2029-ig írt alá a bajoroknál, akikhez 2023-ban érkezett az RB Leipzigtól. Az elmúlt idényben 47 tétmérkőzésen erősített a csapatát.

0: Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Albrecht Saci, pszichológus, akivel a diabéteszt, a cukorbetegséget járjuk körbe, és hát nagyon sok mindent megbeszéltünk már az egyes és kettes típusú cukorbetegségről, hogyan alakul ki, mik a tünetei, na és itt, ahogy már megbeszéltük az egyik és a másik tüneteit, az a kérdés, hogy mi a különbség az egyes és a kettes típusú cukorbetegség tünetei között.
2: Az egyes típusú cukorbetegség esetén sokkal, úgy írnám le egyébként, hogy sokkal intenzívebbek a tünetek olyan szempontból, hogy kevésbé lehet őket ott abban a helyzetben figyelmen kívül hagyni, viszont ugye a kettes típusú cukorbetegségnél is ott van ugyanúgy a tünet, akár egyfajta fáradtság, akár a szomjúság, akár egyébként az éhség is jelen tud lenni, viszont nem annyira intenzíven, de attól meg okozhat ugyanúgy kellemetlenséget.
1: Azért, hogyha egy picit visszaúrunk a te gyerekkorodba, amikor 12 évesen kiderül számodra, számotokra, hogy cukorbeteg vagy, akkor gondolom ez nagy nehézségeket okozott, és nem csak összeszervezni, hogy mit egyél, hogy egyél, mi történjen veled, hanem azért lelkileg is megviselt, hogy te valahogy egy kicsit másabb vagy, mint a többi gyerkőc az osztályodban akár. Hogy tudtad ezt te annó elrendezni magadban, vagy milyen segítséget kaptál ebben?
2: Ez egyébként nagyon nehéz kérdés, mert ezen sokat gondolkoztam, mert valóban egyébként egy nagy változás és egy nagy sok volt, de amennyire visszaemlékszem, nem annyira fogtam fel, vagy nem annyira éreztem a kettő közötti összefüggést, hogy úgy igazán más lennék. Ez inkább ilyen 20 éves korom környékén jött először, hogy ez azért tényleg egy teher. Meg addigra már azért tényleg már elköltöztem otthonról, már nem voltak ott a szüleim, már nem volt meg az a fajta támogatás, hogy egyedül voltam tulajdonképpen az egésszel, és hogy ez azért tényleg valóban hozott egy olyan változást, egy olyan sokkot, hogy ez tényleg egy teher, és hogy nem ugyanolyan, mint mondjuk

0: másnak teljesen gondtalanul, akár mondjuk szimplán csak, ahogyha arra gondolunk, hogy elmenni a boltba, anélkül, hogy mondjuk nehogy rosszul legyek, és előtte mondjuk átgondolni 10 különböző dolgot.
1: Például miket gondolsz át előtte?
0: Leginkább egyébként, hogy mikor adtam be utoljára inzulint. Vajon van-e bennem még annyi inzulin, hogy ez le fogja elvinni a vércukorszintemet? Mennyi az, amit ettem? Mennyi az aktuális vércukorszintem? Milyen irányba mozog? Hogy kellene ennem, mielőtt elindulok, hogyha ezek az inkább megdobja a vércukorszintemet, vagy lecsökkenti. Úgyhogy ezek azért így most már azért elég automatikusan, de hogy eléggé ott vannak így egy ilyen háttérzajként, ami egy ilyen nagyon érdekes adat, hogy egy egyes típusú cukorbeteg napi 180-nal több döntést hoz meg, mint egy nem cukorbeteg ember.
1: Az eleve rengeteg döntés mellett azt a mindenit.
0: Igen, igen. Úgyhogy ez azért mentálisan megterhelő tud lenni.
1: Tehát ez az a teher, amire gondoltál.
0: Igen, igen, igen.
1: Albrecht Sacci, pszichológus a vendégem az Éles Stílus magazinban, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést a diabétesről, a cukorbetegségről. Arról beszélgetünk majd a továbbiakban, hogy milyen segítséget kaphatnak a cukorbetegek, és hogy Sacciék éppen milyen munkálatokban vannak ezzel a projekttel kapcsolatban.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazin.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Albrecht Saci, pszichológus, akivel a mai napon a diabétesről beszélgetünk, és már nagyon sok mindent átjártunk, például, hogy az egyes és a kettes típusú cukorbetegségnek mik a tünetei, hogyan alakul ki, ugye az egyes típusú vele született, a kettes típusú kialakul. Számodra, Saci, mi a legnehezebb, vagy hát az egyik legnehezebb a cukorbetegségben?
2: Ugye folyamatos figyelmet igényel, és hogy nem minden esetben kapjuk meg azt az eredményt, így a vércukrunk szempontjából, ami mondjuk így az erőfeszítéseinket tükrözni. És egy idő után azért ez rengeteg frusztrációt tud okozni, hogy csinálom, és hogy rosszul vagyok, hogy nem működik, hogy hiába mondok le akár dolgokról, hiába nem megyek el a barátaimmal pizzázni, hiába nem tudok úgy bulizni, mint mások, még így sem működik ez az egész, ez egy idő után azért össze tud adódni, most csak egy ilyen példaként említve. És azért ez egy fontos tényező abban, hogy egy kiégés esetén, hogyha már egy ilyen diabétesz kiégésről beszélünk, a betegek nem figyelnek kellőképpen oda, és ez ugyanúgy igaz egyébként a kettes típusú diabéteszre is, szóval a kiégés és a nem jó diabétesz menedzsment között van egy összefüggés, ami azt jelenti, hogy aki ki van égve, ott valószínűleg rosszabb értékei is vannak, ami hosszú távon hajlamossá teszi a különböző szövődményeknek a kialakulására.
1: Amit említettél, hogy elég könnyen belefárad az ember ebbe a folytonos figyelésbe, gondolkodásba, tervezésbe. Hogyha valaki eljut erre a pontra, akkor milyen megoldási lehetőségek állnak rendelkezésére?
2: Dolgozunk tulajdonképpen ezeknek a megoldásán. Részt veszek egy kutatócsapatban, akik jelen pillanatban van egy konkrét szűrő kérdőív, ami mind az egyes, mind a kettes típusú diabéteszesek körében szűri ezt a diabétesz distresszt. Itt azért van egy konkrét szám, ami mondjuk akár ami azért abszolút problémára utalhat, hogy itt a személy mondjuk érintett ebben a kiégésben, kifáradásban, ami így az orvosok számára is tud azért egy jó eszközt adni. Ez a kérdőív Magyarországon még nem elérhető. Ennek még azért tulajdonképpen hátra van a magyar fordítása és a statisztikai elemzése. Megoldási javaslatként tervezünk kidolgozni egy ilyen több lépcsős modellt, ahol egyrészt egy alacsony intenzitású intervenciót szeretnénk létrehozni, vagy hát az most jelen pillanatban zajlik, amit ugye említettél is, hogy vezetek egy támogató önsegítő csoportot a Budapesten a Semmelweis Egyetemen, a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán. Emellett pedig, hogyha úgymond a distressz mellett felmerül mondjuk akár egyéb súlyosabb, mélyebb mentális zavar, akár mondjuk személyiség zavar, vagy hát olyan probléma, ahol mondjuk így a személyiség is érintve van, abban az esetben egy magasabb intenzitású ellátás lehet szükséges a személy számára, például a sématerápia, amit egy klinikai szakpszichológus vezetne.
1: De csak, hogy ne csak szomorú dolgokról beszélgessünk, te vidám vagy, virulsz, nem látok rajtad semmilyen gondterheltséget ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy nyugtass meg bennünket, hogy cukorbetegként is abszolút teljesen boldog életet lehet élni.
2: Abszolút igen, és ezen dolgozunk, hogy ezt minél több embernek legyen erre lehetősége.
1: Nagyon szépen köszönöm, szuper a misszió, amin dolgoztok, és köszönöm a beszélgetést is, hogy itt voltál velem.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Albrecht Saci, pszichológus volt a vendégem ma reggel az Élet Stílus magazinban.
0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar ablahalózián a dala után a legfrissebb hírek következnek most, utána pedig a csukás meseóra kezdődik. Gyerekmesékkel, nyelvtörőkkel, mondókákkal, gyerekzenékkel találkozhatsz, utána pedig itt lesz velem a vendégem Sziládi Hedvig, oktatás-képzésfejlesztési szakértő, Magyarország első gyermekkócsa, akivel a nyári szünetről, a bizonyítványosztásról és egyéb érdekességekről fogunk beszélgetni, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is, mesés időtöltést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörldön.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napról napra melegebb lesz, hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. Forgalom korlátozások lesznek ma a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult. Holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra lehet számítani. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Napokig marad a kánikula, mától harmadfokúra emelték a hőségriadót, meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. Ilyenkor a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Megszűnik mától a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, miután megjelent a média törvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a média tanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. Benyújtotta a Tisza párt az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot. Minden 1990 február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A jogszabálytervezetet már a jövő héten tárgyalják a képviselők, hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményeztek. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszínek kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon átsétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 5-től 7-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten a Kodály köröntől a Kossuth térig. Az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BKK infón lehet tájékozódni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Ma elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
3: És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
5: Csukásmese Rádió.
6: Én nagyon szeretem.
3: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

Lusta Henrik. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy Henrik nevű fiúcska, aki a semmittevést szerette a világon a legjobban. Még testvérei egész állónap az udvaron játszottak, labdáztak, fogócskáztak, Henrik legszívesebben csak az árnyékban szunyókált. A gyerekeknek szemet szúrt a léhasága. El is nevezték Lusta Henriknek. És attól fogva az egész falu így csúfolta. Aztán mire a rest fiúcska felcseperedett, ha lehet, még annál is lustább lett. Megtalálta magának a legkönnyebb mesterséget. Kecskepásztor lett belőle. Így csak annyi volt a dolga, hogy hajnalban kihajtsa a kecskéket a legelőre, majd este pedig hazaterelje. Ám Lusta Henriknek még ez is túl sok erőfeszítéssel járt. Milyen fáradtságos munka ez, háborgott egyfolytában. Bárcsak leheveredhetnék a fűbe. Ehelyett egész nap ezeket a mi haszna állatokat kell szemmel tartanom. Aztán egyik nap, mikor éppen a pásztorbotját támasztotta, eszébe jutott valami. Tudom már, feleséget kell szerezni, és akkor majd ő legelteti helyettem őket, gondolta magában Henrik. Nagyon büszke volt a remek ötletére. Szerencsére aznap este bált tartott a falu népe. A legénynek volt alkalma szemügyre venni a falu leányait. Miközben az egyik széken ülve méregette őket, megpillantotta Kövér Katát, amint a tánctér közepén illegette magát. Most jut eszembe, hiszen Kövér Katának is van egy kecskéje. Mindegy neki, hogy egy vagy két kecskét viszeleg előre. Aztán, amíg ő dolgozik, én végre pihenhetek, gondolta magában, és elhatározta, hogy feleségül veszi a lányt. Másnap át is ment Kövér Katához, és megkérte a lány kezét. A szülők szívesen adták lányukat, örültek, hogy végre megszabadulhatnak tőle. Lusta Henrik pedig nem is sejtette, hogy a menyasszonya még rajta is túl tesz lustaságban. Először még Henrik is segített kihajtani a kecskéket a legelőre, de aztán egyre ritkábban járt ki, és akkor is csak az árnyékban heverészett. Hanem idővel Kövér Katának is feltűnt a turpisság, és mivel ő is jobb szeretett henyélni pásztorkodás helyett, inkább gyorsan kieszelt valamit. Ide figyelj, Henrik! Szólította meg urát. Elegem van nekem már ebből az állandó mekegésből, jobb lenne, ha elcserélnénk a jószágokat. Már meg is kérdeztem a szomszédot, adna érte nekünk egy kaptár méhet? Hadarta az asszony. Henrik csak ül mögött, közben Kövér Kata folytatta. Gondolj csak bele, a méheket még csak legeltetni sem kell. Csak kiteszed őket az udvarra, ők elrepülnek, aztán haza is érnek, ráadásul még mézet is adnak. Igazad van! Milyen okos lány vagy te! Derült fel egyből Lusta Henrik az ötlettől. Még aznap átmentek a szomszédhoz, és a két kecskét elcserélték egy kaptár méhre. Attól fogva a két lustaságnak nem volt egyéb dolga, mint reggel kitenni a kaptárat az udvarra, aztán végre nekikezdhettek a jól megérdemelt pihenésüknek. Egész nap egyik oldalukról fordultak a másikra, és közben a szorgos méhek elhalmozták őket mézzel. Mire beköszöntött az ősz, annyi méz összegyűlt a kaptárban, hogy Henriknek és Katának egész térre jutott belőle betevő. Csak egy korsó mézet tartottak meg maguknak, s úgy őrizték, mint a legféltettebb kincsüket. Az ágyuk feletti polcra tették, s még egy nyírfa veszőt is faragtak, hogy távol tartsák a korsótól a betolakodókat. Ám ahogy teltek, múltak a napok, hetek, Henrik észrevette, hogy felesége még kövérebb lett. Figyelni kezdte az asszonságot, és egyik éjszaka rajta kapta, amikor a mézből lakmározott. Micsoda falánkság!
Talán jobban tesszük, ha elcseréljük ezt a mézet néhány libára, mielőtt megeszed minden vagyonunk, morgolódott Henrik. És mégis ki fogja őket terelgetni? Talán te, vágott vissza Kata. De talán, ha lenne egy kisfiú, ő gondoskodhatna rólunk. Ugyan, a mai gyerekek nem fogadnak szót senkinek, legyintett Henrik. Ha nem fogad szót, majd jól elnáspángolom ezzel a vesszővel, kapta fel Kata a faragott nyírfa vesszőt. Ám miközben hadonászott vele, véletlenül lelökte a korsót a polcról, és az összes méz a padlóra folyt. Úgy látom, mégsem kell a libákat őrizni, viccelődött Henrik, és közben elkezdte felszedegetni a darabokat a földről. Azt mondom, együtt meg, ami a korsó alján maradt, aztán feküdjünk le. Ránk fér a pihenés. Igazad van, Henrik? Menjünk aludni, felelte Kövér Kata, majd megeszegették a földről a mézet, és nyugovóra tértek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Tordon Ákos, három napsugár kisasszony. Amikor a nagy hegyek országában éltem, sokat időztem a legzöldebb tengerszem partján. A három napsugár kisasszonyt is ott pillantottam meg, éppen fésülködtek. A tengerszem volt a tükrük. Fésűjük színarany, ó, beszépek voltak, mind a hárman. Az egyik csupa csillogás, a másik csupa ragyogás, a harmadik csupa fény. Ha még sokáig néztem volna őket, megvakultam volna nagy fényességtől, ezért inkább behunytam a szememet. De még így, behunyt szemmel is láttam őket, sőt, csak most vettem észre igazán káprázatos szépségüket, és varázslatos dolog, a beszédüket is hallottam. Muzsikált a szavuk halkan, akár a legfinomabb méh zümmögés. Én bejárom a világot, és megénekelem a világ szépségeit, mondta Csillogáska, a legidősebb napsugár kisasszony. Én is bejárom a világot, és megkeresem a szerencsét, mondta Ragyogáska, a középső napsugár kisasszony. Én itt maradok, és megvárlak benneteket, mondta Fényeske, a legkisebb napsugár kisasszonyka, és lerúgta lábáról aranycipellőjét. Jó, szólt a másik kettő, alkonyattal itt találkozunk. Azzal az egyik ment erre, a másik arra. Fényeske leheveredett a zöld fűre. Föléje hajoltak a vadvirágok, köréje szálltak a pillangók, hozzá röppentek a madárkák. Ici-pici bogárkák dünnyögtek a fülébe, az erdőből ellátogattak hozzá a vadak, s a fürge gyíkok, míg sütkérezni a napra feküdtek, elmondták neki életük történetét. Fiatal lány ült a tengerszem mellett merengő sziklára, és a boldogságról énekelt. Fiatal favágók pihentek meg a réten, és a boldogságról álmodtak. Öreg anyóka üldögélt a farönkön, kendője alatt bóbiskolt az alkony. A tengerszem tükre feketedett, a halak s a szabad szemmel láthatatlan parányi élőlények nyüzsgése megszűnt. Fényeske megborzongott, s haragos pillantást vetett az égen kódorgó felhőbáránykára, s elhajított aranycipellőjének keresésére indult. Szerencséjére jött a szerencse, tenyerében hozta neki, Fényeske megköszönte, és táncra perdült benne. Az öreg anyuka kendője alatt felébredt az alkony. Fényeske aggódva pillogott az égre, fogyott ott a fény, hanyatlott a nap. Végre, pihegve, megérkezett Csillogáska, utána nem sokára Ragyogáska is aláereszkedett, fáradtan a halványuló égből. Nos, kérdezte Fényeske, megénekelted-e a világ szépségeit, Csillogáska? Hová gondolsz, Fényeske húgom, felelte Csillogáska, és elpirult az alkonypírban. Belátom, tévedtem, amikor azt gondoltam, egyetlen egy nap elegendő ahhoz, hogy meglássam és megénekelhessem a világ szépségeit. Fényeske nem szólt erre semmit, de dalolni kezdett. Csillogáska felkapta a fejét, mert húga a világ szépségeiről dalolt, a fű, s a vadvirág illatáról, a kecses pillangókról, a madárkák daláról, az icipici bogárkákról, a szorgalmas hangyákról, egy lebegő virágsziromról, az erdei vadakról, a szikla fenséges nyugalmáról, az égból derűjéről, a vidám favágókról, az öreg anyóka békéjéről, a tengerszem szépségéről, a halak ezüst villódzásáról. Ó, mondd, húgom, hogyan lehetséges, hogy ennyi mindent láttál meg a világ szépségeiből, holott nem mozdultál el erről a helyről? Kérdezte csodálkozással Csillogáska. Ó, nővérem, felelte Fényeske, én nyitott szemmel hevertem itt a fűben, míg te bekötött szemmel jártad a világot, és azzal a másik nővéréhez fordult. Találkoztál-e a szerencsével? Ó, vigyeztette a száját Ragyogáska, balga voltam, amikor azt hittem, egyetlen nap elegendő ahhoz, hogy megtaláljam a szerencsét, hiszen az emberek nagy része egy életen át hajszolja hiába. Ekkor felemelkedett a farönkről az öreg anyóka, és haza hessentette a három napsugár kisasszonyt. Szerencsére még naplemente előtt hazaértek. Én még ott maradtam a tengerszem partján, s hallottam, amint az öreg anyóka, mint egy magának, ezt felelte Ragyogáska szavaira. Mert az emberek még nem tanulták meg, vagy már elfelejtették, hogy a szerencse ott kopogtat, ahol nem keresik, nem hívják, és nem is lesik.
2: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
3: Szerintem a nyelvtörők még unaloműzése is kiválóak. Először tanuljunk meg együtt egyet közösen, aztán hívjátok ki a családotokat egy nyelvtörő bajnokságra. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán mondjátok utánam. Mára tudjátok. Mit sütsz kis szücs, tán sós hús sütsz kis szücs? Most elmondom lassan, aztán mondjátok együtt velem. Mit sütsz kis szücs? Most mondjuk együtt. Mit sütsz kis szücs? Jöhet a következő rész. Tán sós hús sütsz kis szücs? Most együtt. Tán sós hús sütsz kis szücs? Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben közösen. Mit sütsz kis szücs? Tán sós hús sütsz kis szücs? Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
2: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

Hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

kis kutyák, macskákkal loholnak. Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak. Arannyal van befestve udvara holnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak. Égugató kis kutyák,

0: ágyuknál a nagyszülék el-el bóbiskolnak, álmot hoz az éjjel, közel már a holnap.
1: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Csendes meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és találós kérdést mondok. Figyeljetek csak! Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesreája. Szerintem nagyon közel járunk a megoldáshoz. Elmondom még egyszer. Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesreája. Mi az? Úgy bizony, az egér. Nagyon okosak vagytok. Miből találtátok ki? Igen, igaz, a sajt, meg a szürke bunda, meg a cica. Jól figyeltetek. Gratulálok!
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Balázs.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra. A mai vendégem pedig Szilády Hedvig, oktatásképzés-fejlesztési szakértő, aki Magyarország első gyermekkócsa volt. Véget ért a tanév. A gyerekek kézhez kapták a bizonyítványt, és elkezdődött a várva várt nyári szünet. De vajon hogyan élik meg ezt a gyerekek és a szülők is egyaránt? Mennyire fontosak a jegyek, és kell-e nyáron is feladatokat adni a gyerekeknek? Erről beszélgetünk ma reggel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Jó reggelt, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a válasz, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon terhelt időszak. Talán a szülők már sokkal megértőbbek mostanában, mint régen voltak. Nincs akkora elvárás már, de nem mindig a szülő részéről jön az elvárás, hanem a gyerekek részéről.
1: Akartam is mondani.
2: Uh-huh. És hogy érdemes átgondolnunk vajon, amikor a gyerekünk bizonyítványát nézzük, hogy mi a munkából, ha hazajövünk, minden nap ötöst hozunk haza, hogyha ez mérhető lenne, akkor vajon ezt látnánk, és akkor egy kicsit árnyalja ezt a képet, hogy vajon mit várunk a gyerekeinktől. Nem minden gyerek gondolja azt, hogy az ő teljesítménye elég, méri magát a testvéréhez, az osztálytársaihoz, bárkihez a családban. Azt gondolom, hogy talán az a legjobb, hogyha mindig megdicsérjük azt, hogy mit cselekedett, hogy hogyan végezte el ezt az évet, hogyan tudott jelen lenni. Ne a teljesítményét, hanem a befektetett energiáit dicsérjük, vagy magasztaljuk, vagy bármi, hogyha a magasztalás alatt azt értem, hogyha valamiben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, akkor azt értékeljük, mondjuk el neki, és hogyha ez az, hogy ő egész évben gondosan bepakolt, mert korábban nem tudta a cuccait úgy összeszedni, akkor ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ne kifejezetten a tantárgyakra, az osztályzatokra koncentráljunk, hanem arra, hogy a gyerekünk hogy érzi magát, és mi fontos neki.
1: És hogyha mondjuk a szülők szerepébe képzeljük magunkat, és azt veszük észre a gyermekünkön, hogy ő neki a saját magával szembeni elvárása nagyon magas, illetve látja most a bizonyítványosztáskor, hogy mások milyen szuper ajándékkönyveket kaptak, milyen kitűnő lett a bizonyítványok, és neki ez nem sikerült, akkor hogyan tudunk segíteni neki, hogy ezt a maximalizmusát kicsit levetkőzze?
2: Uh-huh. Azért érdekes a kérdés, mert én azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok mindenben segít az, ha nem kaphatok meg mindent. Tehát a reális énkép kialakításához az is nagyon fontos, hogy el tudom fogadni, hogy ez valamiért nem úgy sikerült. Hisz tudok érte tenni, ezt hívják fejlődési szemléletnek, hogy nem ragadok bele abba, hogy azt gondolom, hogy ez ilyen volt, és én szomorú vagyok ettől, semmi baj nincs, akkor mit szeretnél elérni? Mi az, amit szeretnél látni? És akkor tudunk arról beszélgetni, hogy vajon fontos-e ez neki, vagy egy pillanatnyi impulzus csak a könyvek miatt, vagy az ajándékok miatt, és egyáltalán nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy a gyerekünket valójában az érdekli, hogy jobb jegyet kapjon, hanem ott az a kiemelt helyzet, amibe kerülnek a gyerekek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fejlődési szemlélet mindennél fontosabb, mert hogy az segíti elő azt, hogy később bármilyen élethelyzetben tudjon egy pici lépést tenni saját magáért.
1: És ez a pici lépés saját magáért, ez takarja azt is, hogy például már nyáron tréningezzen a következő tanévre?
2: Isten meg! Ne tréningezzen a következő évre, vagy legalábbis úgy tréningezzen, csak hogy érezze jól magát, amit megtehet magáért, hogy pihenjenek a gyerekek minél többet, a szülők, ha tehetik, olvassanak a gyerekeknek, vagy a gyerekek is olvassanak, de hogyha együtt bogarásznak, bármi, amit együtt csinálhatnak, ami a közös kapcsolódásukat segíti, amiben egymáshoz érhetünk, amiben vizsgálhatjuk a környezetünket, hogy egy picit kivegyük magunkat abból a hétköznapi monotonitásból, amiben mindig vagyunk. És ne felejtsük el, hogy néha a szülőknek is egészen furcsa két hetet együtt tölteni a gyerekeikkel, mert egész évben gyakorlatilag szeparáltan éljük az életünket, elmennek az iskolába, óvodába, hazaérkeznek, elvégzik a dolgokat, és van egy olyan tanulmány, amiben azt mondják, hogy a mai szülők összesen 7 percet beszélgetnek a gyerekeikkel egy nap. És ezek is...
1: 7 percet?
2: Mm-hmm. Nincs több időre, igen.
1: Na jó, most leesett az állam. 7 perc az nagyon kevés egy nap alatt. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szilády Hedviggel, oktatásképzés fejlesztési szakértővel, itt a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Sziládi Hedviggel, oktatásképzésfejlesztési szakértővel, aki Magyarországon az első gyermekkócs volt. Ott tartottunk a beszélgetésben egy nagyon meglepő adatnál. Hedvig ugyanis azt mondta, hogy egy kutatás szerint 7 percet beszélnek összesen a szülők a gyerekekkel egy nap alatt, ami hihetetlenül megdöbbentő. Ez hogy lehetséges, vagy egyáltalán ebben a 7 percben miről beszélgetnek a szülők a gyerekekkel?
1: Operatív dolgok, amiket megbeszélnek. Betetted, kihoztad, reggeli...
0: Fogadmostát.
1: Azt gondolom, hogy egyébként ez ma már változott, tehát hogy én hiszem azt, hogy a szülők nagyon nagy gonddal figyelnek arra, hogy a gyerekeik megkapjanak mindenféle érzelmi, értelmi fejlődést, tehát hogy én hiszem, hogy a mai szülők nagyon gondosan figyelnek erre, de hogy végső soron azért érdemes arra odafigyelni, hogy vajon a beszélgetéseinkben hányszor fordul az elő, hogy tényleg csak operatívan vagyunk jelen, vagy azt kérdezzük tőle, hogy érzi magát, nem az, hogy mit evett, meg hogy mi történt, hanem hogy ilyen érdekes kérdéseket feltenni, hogy mi volt a legizgalmasabb a mai napban, volt-e valami, amit nem úgy csinálnál, mint előtte való nap, tervezel-e valamit holnapra, valami, ami egy kicsit elgondolkodtatja, és azért is nagyon jó, mert egyébként a szókincsét is bővítjük ezzel, mert az egyszerű kérdésekre, főleg az eldöntető kérdésekre a gyerekek nagyon gyorsan válaszolnak, igen, nem.
0: Viszont sok helyen hallottam azt is, hogy a gyerekeknek például szükségük van egy kis unatkozásra is. Én annak idején úgy éreztem, hogy sosem unatkozom, mindig feltaláltam magam, fociztam a fákkal, vagy beszélgettem velük, úgy jó volt egy picit egyedül. Mi a véleményed erről, hogy hagyjuk őket egy kicsit a maguk gondolataival ellenni?
1: Igen. Szerintem nagyon kreatív folyamat az unatkozás. Az unatkozásban belső gondolataid teremtődnek, egy olyan világot tudsz teremteni, amit egyébként hazai van körülötted, azt nem tudod. Minden eszköz játékká válhat, minden gondolat életre kelhet. Ezek azok a nyugalmi időszakok, amik felkészítenek egyébként bennünket, felnőtteket is arra, hogy új kreatív folyamatokba vagy bármiben neki tudjunk kezdeni, hisz ne felejtsük el, hogy az agy ilyenkor pihen. Úgyhogy nem kell aggódni az unatkozás miatt. Azt hiszem, hogy az a egyik fő kritériuma ennek, hogy a szülő aggódik jobban, hogy a gyerek unatkozik, akkor ő valamilyen feladatot vagy valamit próbál a gyerekének adni, és a gyerek ezt meghallja, megtanulja, és mivel meghallja, megtanulja, tudja, hogy ezeket az időket ki lehet azzal tölteni, hogy valamit akkor kér a szüleitől, és akkor már is van egyfajta ilyen kis mini játszma otthon, hogy nagyon unatkozom, csináljunk valamit. Miközben egyébként, hogyha anya azt mondja, hogy de jó, akkor gondolkozz, vagy vegyél elő egy papírt, vagy mondd el, hogy mi unatkoztál. Tehát egy teljesen meglepő kérdés, a gyerekeket egészen meg szokta tudni lenni, hogy mi az, hogy miért unatkoztam. Hát mi se tudjuk, de hogy ki tudja, hogy mi jön ki ebből. Egyszerűen azt gondolom, hogy a kreativitásunk, a gondolkodásunk, az a fajta kritikus gondolkodás is erősödik, amikor az ember nem hall mindig mindent, nincsen állandó információ áradat a fejében, és a gyerekek ma nagyon-nagyon sok információt kapnak egyébként is. Úgyhogy nem baj, hogyha le tud lassulni, az elméjének is szüksége van rá.
0: De talán nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szükségük van néha egy kis lelassulásra, kipihenésre, egy kis unatkozásra, amiből egyébként a felnőtt életben nincsen sok. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Sziládi Hedviggel, oktatásképzésfejlesztési szakértővel, itt a Csukás Meseórában.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra. Velem Korcsok Laurával és mai vendégemmel, Sziládi Hedviggel, oktatásképzésfejlesztési szakértővel, akivel már beszélgettünk arról, hogy a gyerekek maximalizmusát hogyan tudja a szülő segíteni, így a bizonyítványosztások után, illetve beszéltünk arról is, hogy az unatkozás a gyerekek életében nem egy rossz dolog, sőt, akár jót is tehet nekik. És most érjünk rá egy kicsit arra, hogy így a nyári szünetben hogyan tud a szülő, vagy egyetlen kell-e, hogy a szülő a gyerek barátjává, partnerévé váljon? Hogyan tud nem ilyen parancsoló üzemmódban lenni?
1: Lehet, hogy nem kell a barátjának lenni a gyerekének, hanem csak menjen rá a térképére, csinálja azokat a dolgokat, amiket a gyerek szeret, nézze meg, hogy a gyereke világa miről szól, hívja meg vendégségbe saját magát a gyereke világába, a bogarászásba, az iszabból csöpögtetésre, a nem tudom, megymag köpködésre, és aztán hívja meg a saját világába, amit ő gyerekként szeretett, emlékezzen vissza rá, hogy ő kagylót gyűjtött, hogy nem tudom, koszorút font, a világ legegyszerűbb dolgait szerintem, vagy hogy hogyan origámizott, amit persze nagyon sok mindenkit ver a víz tőle, de hogy bármi lehet, ami olyan, ami bennem valami örömet kelt, tehát hogy hívjuk meg egymást a világunkba.
0: Most már, amit említettél, ez a pár elfoglaltság, ez kötődhet akár egy nyári nyaraláshoz is, amire természetesen a kicsiket vagy fiatalabbakat is elvisszük magunkkal. Hogyan lehet itt ilyenkor nem hajcsárként például mondani, na akkor kelj fel, na akkor indulás, hogyan lehet jól érezni közösen magunkat?
1: Hát igen, ez egy nagyon fogós kérdés, mert hogy más ritmusúak vagyunk, és a családban lehet, hogy az egyikünk az, aki szeret tervezni, aki szeretné, hogy minden program megvalósuljon, és a család más tagjai elképzelt, hogy más ritmusban vannak, és ezt kell valahogy összehangolni. Szerintem a tiszta kommunikáció segít ebben, az, hogyha az elején megbeszéljük, hogy nekem vannak ilyen programjaim, én ezt szeretném, van-e olyan a családban, aki szívesen csatlakozik hozzám, szeretnétek-e, és ha nem, akkor azt is el kell fogadnom, ha én vagyok a programszervező, hogy lehet, hogy én oda egyedül megyek. De hogy abban a nyugalomban, hogy ez nekem jó lesz, hisz ez nekem volt fontos. Az a jó kérdés, vagy én azt szeretem, amikor feltesszük azt a kérdést magunknak, hogy ki a probléma. Hogy az én problémám, hogy nem jön a családom, vagy a családé, vagy ez egy közös problémánk. Ha én szeretnék elmenni valahova, az valószínűleg az én problémám. Az, hogy ők kimaradnak, az az övék, de hogy én elmegyek-e egyedül, azt én eldönthetem. És ha én valakivel szeretnék menni, akkor már az én problémám, de akkor megbeszélem vele, hogy nem szeretnék egyedül menni, olyan jó lenne, ha te is jönnél velem. Tehát, hogy így egy kicsit így felgöngyölni azt a fajta problémafókuszt, hogy kiegyenesedjen, hogy lássuk, hogyha nem, és lehet, hogy megengedő a család, és azt mondja, hogy oké, kicsim, készültél rá, tényleg szeretnénk, hogyha neked is jó lenne, úgyhogy elmegyünk veled, de na, ide viszont már biztos nem.
0: Remélem, hogy arra a kérdésemre, hogy legközelebb is a vendégem leszel-e, arra is majd azt mondod, hogy igen, szeretnék jönni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma reggel itt voltál velem, folytatjuk legközelebb is, ha igent mondasz majd nekem.
1: Köszönöm szépen, és természetesen jövök, ha hívsz. Köszönöm.
0: Sziládi Hedvig oktatásképzés fejlesztési szakértő volt a vendégem, aki Magyarországon az első gyermekkócs volt. Itt a Csukás meseórában vele beszélgettem ma reggel. Engem.

0: A Walmarttól az átutazót hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Mi is utazunk tovább, felpörgetjük a június 27-e reggelét, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig 8 óra után miért ne folytathatnánk Jude Law-val. Ez a dal következik majd tőle.
1: Hogyha rossz akarok lenni, értem, hogyha el akarom rontani, értem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A kemény hétköznapok után
7: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
6: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
7: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
6: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
7: De azért legyél éber.
6: A magyar zene most szombaton és vasárnap
7: nyereményt ér.
6: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Minden magyar.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napról napra melegebb lesz. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon a Velencei tó térségében. Az 56-os kilométernél az egyik sávot lezárták, 3-4 kilométeres az araszoló kocsisor. A 84-es főúton Sajtoskál térségében egy személyautó árokba hajtott. A 81-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János felhívta a keresztény hitközösség figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog majd beépülni, és csak 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drón raktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben hárman megsebesültek, egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtették át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Idén csak online lehet jegyet venni a Libegő éjszakája programon a Zugligeti Libegőre. A BKV közölte, azt szeretnék, hogy mindenkinek legyen elővétel ezerben megváltott jegye, és senki ne induljon el feleslegesen a július 11-én este 7 órakor kezdődő eseményre. A jegyeket korlátozott számban a BKV webshopjában lehet megvásárolni.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Csodaszép reggelt kívánok neked, június 27-e szombat reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nyeremény hétvégénk van, képzeld, úgyhogy mozi jegyeket nyerhetsz ismét. Miért ne nyerhetnél most pont te? Miért ne? Jude Law dalával kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

0: veled álmodtam, ezt hallottad Revadémtől itt a Petőfin Minden Magyar. A mosoly talán az egyik legegyszerűbb dolog a világon, mégis meglepően sokat számít. Érdekesség, hogy a kutatások szerint a mosolygás csökkentheti a stresszt, és még a pulzusunk is gyorsabban visszaállhat a nyugalmi állapotba egy nehezebb helyzet után. Sőt, egy mosoly nem csak a saját hangulatunkra lehet jó hatással, hanem a körülöttünk lévőkre is. Én remélem, hogy sikerül neked mosolyt csalnom az arcodra, ugyanis nyereményjátékunk van a hétvégén, nincs más dolgod, mint hogyha meghallottad a felhívást, akkor minél gyorsabban kitalálnod az óra zenéjének címét és előadóját, és ezt elküldeni nekem a 06303030380-as telefonszámra. Én pedig, hogyha te voltál a leggyorsabb, akkor már kereslek is, hogy személyesen gratuláljak a nyereményedhez, de hogy mi is ez a film, ezt nem sokára elárulom neked. Előtte azonban a mosolyt játszom a Punani Masszívtól, itt a Petőfin.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én, a tábortűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szív a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd

Ez a Petőfi Rádió minden magyar nyeremény hétvégénk van, ezt már említettem, az viszont még nem, hogy melyik filmre, melyik animációs filmre nyerhetsz premier előtti családi mozi jegyet, na hát ennek is eljött az ideje, találd ki, hogy melyik filmről lehet szó. Tehát ez egy lármás, nevetséges és teljesen igaz történet arról, hogy a valakik hogyan hódították meg Hollywoodot, lettek filmsztárok, veszítettek el mindent, szabadítottak szörnyeket a világra, aztán álltak össze egy csapattá és próbálták megmenteni a bolygót a káosztól, amit ők maguk okoztak. Na hát igen, a Minionokról van szó, tehát a Minionok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére nyerhetsz családi mozijegyet a UIP Duna film jóvoltából, hogyha játszol velem. Nincs más dolgod, mint hallgasd, figyeld, füleld a felhívást, és hogyha meghallottad, akkor küldd el nekem az óra zenéjének címét és előadóját SMS-ben a 0630303380-as telefonszámra. Fülelj, mert bármikor jöhet a felhívás, és szerintem érdemes megnézned ezt a filmet mindenféleképpen, hiszen nem csak a gyerekeknek szól, hanem a felnőttek is kacaghatnak rajta egy jót. Gyerekek, ez szól most a Halott pénztől, itt a Petőfi.

0: lánya.
1: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
2: Kövess minket Instagramon is.
3: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Most küld elsőként a dal előadóját és címét.
2: Nyeremény hétvége
3: a Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és bizony-bizony Wolf Katitól a Szabadnak lenni volt az óra zenéje, és már csörgetem is azt, aki a leggyorsabban küldte el nekem, és egyben remélhetőleg a mai nap első nyertese. Na lássuk ki ő!
1: Halló?
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsog Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
1: Szia, Barbie vagyok.
0: Szia, Barbie! Hogy bírod ezt a hőséget? Mesélj nekem!
1: Hú, hát nem valami jó, nem tudtam aludni egész éjszaka a melegtől, sajnos.
0: Ez nem valami jó, ma hajnaltól harmadfokú hőségriasztás van egyébként, úgyhogy nagyon vigyázz magadra, de annak örülök, hogy a Petőfi Rádiót hallgatod most reggel, és annak még jobban örülök, hogy játszottál velem. Méghozzá te voltál a leggyorsabb, aki elküldte nekem az óra dalának címét és előadóját. Áruld el, hogy mi volt ez.
1: Jaj, de jó. Wolf Katitól a Szabadnak lenni.
0: Igen, nagyon-nagyon jó, helyes a válasz. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Ahogy mondod, ezt tudod, mit jelent?
1: Mit jelent?
0: Hogy ezen a hétvégén te vagy az első nyertesem, ugyanis nyertél egy családi jegyet a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére. Remélem, kedd este 6 órára nincsen még programod.
1: Hát már most már nem lesz más.
0: Na, nagyon most örülök neki.
1: Akkor köszönöm szépen, elmegyek a lányommal.
0: Hát kitartás neked most erre a melegre, igyál sok vizet. Ezt tudom javasolni neked, meg menj árnyékba.
1: Hát, meg megpróbálok valami légkondit most már hamarosan beszerezni.
0: Az jó ötlet. Játsz velem legközelebb is, most pedig maradj itt velem a vonalban, egyeztetjük a részleteket.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is, szép napot neked. Ha azt mondom, hogy Budapest nyáron sokkal szabadabb, akkor te azt mondod, hogy Animal Cannibals. Ezt a dalt játszom neked itt a Petőfin.
2: Budapest!

0: Vagyunk-e, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, de hát ez milyen kérdés, természetesen azok vagyunk, és még boldogabb lehetsz akkor, hogyha játszol velem a következő órában, és te leszel a nyertes, úgyhogy figyelj, fülelj, maradj itt velem, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig játszom a következő dalt, mert az élet szép, ez szól majd.
1: Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörldön.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
2: A kemény hétköznapok után.
4: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
4: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
4: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Fokozódik a forróság, a templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, az M0-as autóút csomópontja és Martonvásár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében két személyautó ütközött össze, a 94-es kilométernél a fél útpályát lezárták. A 84-es főúton Sajtoskál térségében egy személyautó árokba hajtott. A 81-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány a termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drón raktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti kara. A hétfőn kezdődő programban fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szerveznek hangszeres mesterkurzusokat. Ezek mellett tematikus előadások és koncertek szerepelnek a rendezvény sorozatban. A hangversenyek többsége a nagy közönség számára is nyitott, és ingyenesen látogatható.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodaszép reggelt neked, június 27-e szombat reggel, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ma a névnaposok, a Lászlók, a Laci, köszönj fel őket mindenféleképpen, akár itt rajtam keresztül. Figyelj, mert nyeremény hétvégénk is van, mert az élet szép, ezzel kezdünk most.
2: Itt egy újabb óra,

Több szuper hírem is van. Az első, hogy ez a Petőfi Rádió minden magyar. A második az, hogy nyeremény hétvégénk van, tehát te is nyerhetsz családi mozi jegyet, ráadásul egy premier előtti animációs film vetítésére, a Minyonok és Szörnyek című filmre. Ehhez csak annyi a dolgot, hogyha meghallottad a felhívást az óra zenéje előtt, akkor az óra zenéjének címét és előadóját a leggyorsabbként küld el nekem SMS-ben a 0630303380-as telefonszámra. A harmadik jó hírem, ami annyira mégsem olyan jó hír, hogy elkezdődött a mai naptól a harmadfokú hőségriasztás, úgyhogy nagyon figyelj magadra is és egymásra is, fogyassz elegendő folyadékot, leginkább vizet. Az alkoholt, a koffeint és a magas cukortartalmú üdítőket kerüld, mert elősegíti a kiszáradást. Százszor is kend be magad fényvédővel, az sosem árt, százszor ezzel a dallal megyünk.

0: elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek.

0: hónap van. Mi lesz történt egy hónapja, és ma már 27-dike van. Mi lesz történt egy hónapja, és ma már 27-dike van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Nyertest nem sokára keresem, ugyanis nagyon sokan írtatok, de egy valaki természetesen a leggyorsabb volt. Ő nyerheti meg a premier előtti vetítésre a családi mozijegyet. Előtte azonban lábas Viki dalát játszom neked, amiben egyébként Bércesi Robi segítkezett. Ez nem más, mint az Álompor. Ezt játszom most itt a Petőfin.
1: Sziasztok, lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, a

0: Holnap majd elhiszem, ezt hallotta itt a Petőfin minden magyar. Remélem, hogy akit most tárcsázok telefonon, ő nem csak holnap fogja elhinni, hogy ő lehet a második nyertese a mai napnak, úgyhogy tegyük próbára.
1: Halló!
0: Halló, halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsog Laura vagyok. A mai nap második nyerteséhez van szerencsém?
1: Hát remélem, igen.
0: Kivel beszélek? Hogy hívnak?
1: Andi.
0: Szia, Andi.
1: Szia.
0: Azért kerestelek, mert játszottál velem ebben az órában, és elküldted az óra zenéjének címét és előadóját. És helyesen, csak áruld el, hogy mi volt ez.
1: Belga fizetésnap.
0: Szereted ezt a dalt?
1: Nagyon, nagyon.

0: meg nagy belga fanok vagyunk itt a családdal, úgyhogy igen.
1: Meg gondolom a fizetésnapot te is szereted.
0: Hajjaj.
1: Áruld el nekem a Petőfi Rádió szlogenjét, kérlek.
0: Petőfi Rádió minden magyar.
1: Ezt tudod, hogy mit jelent most?
0: Hú, hát merem tippelni.
1: Azt jelenti, hogy a nyereményed egy családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Gratulálok!
0: Jaj, nagyon köszönjük! Nagyon örülök neki!
1: Láttátok már a korábbi Minyonok filmet?
0: Láttuk meg a Groot is, nagyon szerettük, úgyhogy főleg az öcsém, úgyhogy ennek most nagyon örülünk.
1: Jaj, de jó. Akkor gondolom, közösen vele mentek majd el.
0: Igen, ez a terv.
1: Ha te egy minyon lennél, milyen minyon lennél?
0: Hú, hát az a helyzet, hogy én nem hiszem, hogy jó minyon lennék. Leginkább egy puncsos minyon lennék inkább, mert nem igazán vagyok egy energikus típus. De egyébként mindegyiket nagyon bírom, úgyhogy inkább egy ilyen barátja lennék a minyonoknak, vagy nem tudom.
1: Aki rózsaszín puncsos minyonokat eszik.
0: Igen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál velem, játsz velem legközelebb is, és majd jó mozizást.
0: Köszönjük szépen, és így lesz, majd játszunk még.
1: Szép napot.
0: Szia.
1: Na hát azt hiszem, Andi elhitte, hogy ő a mai nap második nyertese. Remélem, jól fogják magukat érezni majd kedden a premier előtti vetítésen, de ne csüggedj, hogyha nem te nyertél, van még rá lehetősége délelőtt is, és délután is majd Medgyessy Gábornál. A Szuper Nem dalát játszom most, itt a Petőfi.

Sanders András dalát hallottad most itt a Petőfin, minden magyar, rohan az idő, nem sokára 10 óra lesz, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Balkán Fanatik dalával kezdünk, hadd menjen, ezt játszom majd neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a forróság, ma van a Nemzetközi Parlag főnap. Idén is megnyitnak a hivatalos szabadstrandok a fővárosi Dunaparton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 5-ös főúton Kecskemét térségében két személyautó ütközött össze, a 94-es kilométernél a fél útpályát lezárták. A 32-es főúton Jásztelek és Alatyán között egy személyautó és egy motoros ütközött össze, a 37-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 65-ös főúton Szakály település térségében három személyautó hajtott egymásnak. A 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívüli lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Ma van a Nemzetközi Parlag főnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfő virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfő írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Idén is megnyitnak a hivatalos szabadstrandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőségét pedig a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az óbudai és az újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidó strandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változások ról a BKK Infón lehet tájékozódni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt, jó délelőttöt, attól függ, hogy mikor keltél. Az a lényeg, hogy itt vagy velem június 27-én délelőtt. 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nyeremény hétvégénk van, még egy darab családi mozi jegyet tudok odaadni a mai napon, úgyhogy játszunk.

Minden magyar, és milyen állati az élet? Nyeremény hétvégénk van ugyanis. Két darab családi premier előtti jegyet már kiosztottam a délelőtt folyamán, de még van egy. Úgyhogy játsz velem, hogy te lehess a szerencsés nyertes. Június 30-án 18 órakor lesz a vetítés, úgyhogy ha még nincsen programod, akkor nincs is más dolgod, mint fülelni, figyelni, és hogyha meghallottad a felhívást az óra zenéje előtt, akkor a leggyorsabbként talált ki, és küld el nekem az óra zenéjének cím és előadóját a 06303030380-as telefonszámra. Bízok benne, hogy te leszel a leggyorsabb, és beszélhetünk nem sokára telefonon. Most viszont Radics Gigi dalát játszom, így nem ez lesz az óra zenéje, segítek. Én nem vagyok ilyen, ez szól most itt a Petőfi.

0: Valamiért ezt a dalt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és az élet valamiért folyton újabb és újabb kihívások elé állít bennünket, mint ahogyan a következő előadót is, ő nem más, mint Saya Noé, aki idén is ott lesz a Művészetek Völgyén, de nem is egy akármilyen projektben vesz részt, hiszen egy nagyobb projekt keretein belül Csóri Sándor egyik versét zenésítette meg, természetesen a saját dalai is megjelennek majd, izgatottan várja, még több információt nem árult el, csak azt, hogy július 26-án találkozhatsz vele. Most viszont a következő dal, amit játszok tőle, ez a harmadik nagy lemezéről lesz, ami április elején jelent meg, és 10 dal tartalmaz, a 10 dal közül következik most a Driftwood. Ezt játszom Saya Noétól, itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Saya Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: is a mai nap harmadik nyertesét, ami nálam egyben az utolsó is, úgyhogy lássuk, hogy ki a szerencsés.
1: Szép napot, ciao.
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Ki van a vonal túloldalán?
1: Szervusz, Géza vagyok, Érdről.
0: Szia, Géza,
1: Érdről.
0: Dehogy nem, képzeld, hogyha el tudod nekem mondani, hogy mi volt az Óra zenéjének címe és előadója, hiszen te írtad nekem leggyorsabbként, akkor lehet, hogy te vagy a mai nap harmadik nyertese.
1: Na, lássuk csak, akkor a Morionesztől volt a Végtelen talán?
0: Bizony, és mi a Petőfi Rádió szlogenje, azt is tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Fantasztikus, ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy családi mozi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére. Tudod már, hogy kit viszel magaddal?
1: Igen, a páromat és a kislányunkat, van egy 12 éves kislányunk, úgyhogy ővele fogunk menni. Szerintem várja már, mert a Minyonokat nagyon szereti, ő is és mi is, úgyhogy nagyon várjuk ezt a jövő heti vetítést.
0: Jaj, de jó. Igen, hát akkor kedd estére megvan a programotok, este 6-tól lesz a vetítés.
1: Szuper, nem tervezünk addigra semmit. Szuper lesz.
0: Nagyon örülök neki, hogy játszottál velem, játsz legközelebb is.
1: Nagyon köszönjük. Szia, Laura, ciao, ciao.
0: Szia, szép napot. Fekete-fehéren megvan a mai nap három nyertese, de ne csüggedj, mert délután Medgyessy Gábornál játszhatsz még, és nálam is a holnapi napon. Úgyhogy szomorkodásra semmi okod. Fekete-fehér, ez a dal következik most itt a Petőfin.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió 11 óra lesz, ami szerintem már pontosan tudod, hogy mit jelent. Bizony, kezdődik a Befordultam a konyhára című magazin műsorunk, előtte azonban a legfrissebb híreket fogod most hallani, aztán Csak te vagy, ezzel a dallal kezdünk.
1: Csak te vagy csupán, úgy vágyom a szád után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Fokozódik a forróság, a hőkupula miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen. Újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. Köszöntöm Önöket!
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A 32-es főúton Jászelek és Alattyán között egy személyautó és egy motoros ütközött össze. A 37-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 65-ös főúton Szakálytelepülés térségében három személyautó hajtott egymásnak. A 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: A hőkupola miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen, erről írt a Telex. A portál információi szerint takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat Erdőkertesen, Szadán, Őrbottyánban, Veresegyházán. Kiemelik, Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését. Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvíz használatot. Az ivóvíz hálózatról egy egyebek mellett a járdák, utak mosása, úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva. A személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügylet el lehet intézni. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. Az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hét közepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma ugyanis meghaladja az 50 000-et.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Mújdvita Istvánt hallják. 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően az első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetése veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábia, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen folytatják a VB-t. Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a négyesből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütött a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott, Irak viszont kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, míg a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját a második gyakorláson, akit McLaren követte, Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben. A harmadik szabad edzés ma 12 óra 30 perckor, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő, az égen esős sehol nem lesz. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Itt is vagyok, a kedvenc részem következik, kezdődik a Befordultam a konyhára című magazin műsorunk. Velem Korcsok Laurával és a vendégem Damnicki Balázs, cukrászmester lesz a fagyilesztelítéken, úgyhogy tarts velünk, csak te vagy, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A nyár egyik legnagyobb kedvence kétségtelenül a fagylalt, de vajon lehet egyszerre finom és cukormentes? A mai vendégem Damnicki Balázs, cukrászmester, akivel a cukormentes fagylaltok világáról és az otthoni fagyi készítés titkairól beszélgetünk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ahogy felvezettem már, ma természetesen a fagyikról lesz szó, azon belül is inkább a cukormentes verzióról. Mitől igazán cukormentes egy fagyi?
1: Bele tudunk menni a kémiába? Az lenne a lényeg?
0: Egy picit csak.
1: Egy picit menjünk bele a kémiába? Hát ugye, hogy a fagylaltoknak, illetve az alapvető alapanyagoknak van egy saját cukortartalma, azokat is bele kell számolni, illetve a hozzáadott édesítőszereket, ami hát általában cukoralkoholok. Tehát szorbit, xilit, eritrit, maltitol, ezeknek a különböző kombinációja, és ezeknek különböző édesítő ereje van, fagyáscsökkentő képessége, illetve hát maga a felszívódásnak a gyorsaságát is ezekkel lehet szabályozni.
0: Na de ugyanolyan finom tud lenni egy cukormentes fagyi is?
1: Hát, hogy őszinte legyek, azért nem. Uh-huh. Viszont azt tudni kell, hogy mondjuk 10-15 év alatt ez az egész ipar, tehát maga a cukormentes készítményeknek az ipara nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tehát ha megkóstolnál egy 10 évvel ezelőtti terméket a mai mellett, akkor azért éreznéd a különbséget, hogy sokkal-sokkal jobbak a mai termékek.
0: De gondolom nem csak ízben van különbség, hanem az elkészítésében is.
1: Alapvetően nem. Egyébként nagyon hasonló, annyi, hogy nekünk cukrászoknak ezt ugye számolni kell vele, egyrészt maga a kalória értékek miatt, illetve maga a technológia miatt egy fagylatnál kell számolni egy édesítőerővel és egy úgynevezett fagyáspont csökkentő képességgel. Tehát azt figyelembe kell vennünk, hogy a fagylatpultban mínusz 12 Celsius fok van, tehát az az adagolási hőmérséklet, és a különböző cukrok vagy édesítőszereknek különböző fagyásgátló képessége van. Tehát attól függ, milyen mennyiséget használunk belőle, a fagylat lehet tőle lágyabb vagy keményebb. Biztos találkoztál már azzal, hogy egy csokoládé fagylat keményebb volt, egy citromfagylat meg mondjuk sokkal lágyabb. Ez függ a szárazanyagtartalomtól, a hozzáadott cukroknak vagy az édesítőszereknek a mennyiségétől és minőségétől.
0: Én mindig azt lesem, hogy melyik lágyabb, és akkor abból kérek, mert az valahogy nekem legalábbis finomabb.
1: Ez azért van, mert a nyelveden, tehát amikor szétdolgozod a szádban a nyelveddel a fagylaltot, akkor egyszerűen a melegebb textúra könnyebben átadja az ízeket, mint a fagyott keményebb textúra.
0: Akkor nem véletlenül választom ezt.
1: Igen, ugye ne haragudj, hogy csak muszáj, tehát máshogy nem tudom elmondani, tehát így kémiailag csak, illetve fizikailag így lett talán a legegyszerűbben elmagyarázni. Nagyon komoly fizikai és kémiája van, ennek egy kimondott tudományága van, ami ezekkel a dolgokkal foglalkozik. Tehát ha ezt profi szinten szeretnéd csinálni, akkor ezt hosszú-hosszú évek tapasztalata és tanfolyamok és iskolák elvégzése után lehet ezt jól csinálni. Tehát nem úgy működik, hogy fogjuk az anyagokat, összeöntjük, beledugom a kis ujjamat, megnyalom, és akkor azt mondom, na ez jó, abból sose lesz semmi.
0: Hát azt gondoltam. De hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ténylegesen legyen is belőle valami, hogyan készítsünk otthon fagyit, és hogy milyen cukormentes verziók a legismertebbek, legkedveltebbek, ezzel nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Damnicki Balázs, cukrászmester. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blá Louisianából. Hallgass

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Damnicki Balázzsal, cukrászmesterrel, és hát mi másról beszélgethetnénk így a nyár elején, vagy hát a hőségriasztás kellős közepén, mintsem a fagyiról, úgyhogy a mai témánk a fagyi, azon belül is inkább a cukormentes verzió, és hát akkor térjünk is rá. Melyek a legnépszerűbb cukormentes ízek, miből a legkönnyebben elkészíthető a cukormentes verzió?
1: A legmegbocsátóbb, amiből a legkönnyebb fagylaltot készíteni talán a csokoládé. Vagy a gyümölcsök közül például a mangó.
0: Miért pont a mangó?
1: Ha megint visszakanyarodunk a fizikához meg a kémiához, akkor azt tudom mondani, hogy ugye elég magas a rost tartalma, tehát azon belül is főleg a pektin, és ezért megbocsátóbb a fagylat, tehát a hőmérséklet ingadozással kapcsolatban. Mert ha példának veszük mondjuk a citromot, aminek ugye szinte gyakorlatilag nincs is rost tartalma, az az a fagylat, ami nagyon-nagyon hamar elkezd olvadni és folyni. Tehát nem azért lesz olvadékony a fagylat, mert béna a cukrász, aki készítette, hanem egyszerűen maga a citromnak ilyen az alaptulajdonsága.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha nem egy cukrász készíti, hanem mondjuk a nagymama az unokájával otthon, akkor egyáltalán elképzelhető, hogy ők otthon egy finom, fogyasztható fagyit készítenek?
1: Hát ez egy örök téma, ezt nagyon sokszor megkérdezik tőlem, tehát nem véletlenül vannak a fagylatgépek. Uh-huh. Ugye, tehát egy háztartási fagylatgép, amit mondjuk egy műszaki áruházban meg tudsz venni, azzal már lehet készíteni megközelítőleg egy 70%-ig hasonló fagylatot, mint egy cukrászdában, de azért egy profin felszerelt műhelynél ott pasztőrizáló gépek, mixergépek, turbomix, fagylatfagyasztó, sokkolóhűtő, tárolók, fagyasztókamrák, tehát egy nagyon komoly technológia van hozzá, hogy az a termék a megfőzés pillanatától addig, amíg a töltséletbe kerül, az végig kiváló maradjon.
0: És hogyha nem egy ilyen nagyon profit szeretnénk csinálni, akkor hogyan foghatunk hozzá?
1: Itt jön be az, ami a házi sütemény és a házi fagylatnál nagyon fontos, az egy nagyon fontos hozzáadandó érték, hogy te készíted, akár a mamáddal. Tudok mondani egy olyan receptúrát, ami több mint 300 éves, és a mai napig működik.
0: Figyelek!
1: Jó, nagyon egyszerű, 3 összetevője van, 1000 gram, tehát 1 kg-ra számolva, és akkor kristálytisztán látszik az egésznek a metodikája, 500 gram, tehát fél liter tej, 300 gram tojássárgája, és 200 gram cukor. Pont.
0: Aszta!
1: Ugyanis, amiről beszéltem neked, tehát hogy a külföldi tanfolyamokon tanítják ugye ezeket a kémiai számításokat, ott vannak ilyen sarokértékek, hogy mennyi az ideális cukortartalom, mennyi az ideális zsírtartalom, mennyi a szárazanyag és víztartalom. Ha ezt a 3 értéket összerakod, kiszámolod, majdnem teljesen pontosan kijön egyébként. Ez semmi más nem jelent, hogy a 300 év alatt sem változik alapvetően az embernek az íz érzékelése és az ízlése. Ez működik. Tehát ez egy klasszikus értelembe vett vanília fagylatnak az alapja. Ugye a mai szemmel annyit lehet csinálni, hogy tehát egy vanília rudat kell hozzátenni, mert ugye a normál esetben ebben az alapfagylatban ugye nincs vanília, de ez egy 300 éves recept, és a mai napig működik.
0: És egyébként akkor nekünk is ezt a mínusz 12 Celsius fokot kell utána tartani?
1: Nem tudod tartani, mert a fagyasztó szekrények általában mínusz 18, mínusz 20 fok közé vannak beállítva, ugyanis azon a hőmérsékleten lehet akár a zöld borsótól kezdve a nyers húsig mindent tárolni. Nyilván otthon nem fogsz tartani olyan hűtőt, ami a fagylalt hőmérsékletére alkalmas, mert ami a fagylaltra jó, az viszont ezekre a termékekre nem alkalmas.
0: Akkor viszont, hogy mi tévők legyünk az elkészítésével kapcsolatban, és utána a fagyasztással, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem Damnicki Balázs, cukrászmester, és a fagyiról beszélgetünk itt a Befordultam a konyhára című magazinban. In your arms, magic feels so strong.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel Damnicki Balázzsal, cukrászmesterrel, és hát a nyár kedvenc édességéről beszélgetünk, ami nem más, mint a fagyi, azon belül is ma inkább a cukormentes verzió kerül terítékre. Most viszont folytatjuk azzal, hogy házi készítésű fagyit három alapanyagból hogyan tudunk készíteni. Na hát, a fagyasztásról beszéltünk, hogy otthon nem tudjuk mínusz 12 Celsius fokon tartani, ami a megfelelő érték lenne. Akkor viszont hogyan készítsük el ezt a fagyit, és utána hogy fagyasszuk, mi a legjobb?
1: A három alapanyagot gyakorlatilag simán hűvösen, vagy tehát hideg állapotban össze kell keverni, fel kell melegíteni 70-75 Celsius fokra. Hát ez a kérdés, hogy meg tudod-e mérni. Hát lehet kapni hőmérőt, most már legtöbb háztartásban azért előfordul egy-egy ilyen ételhez alkalmas hőmérő. Nem szabad tovább melegíteni, mert akkor a tojás az egyszerűen elfőben és olyan lesz, mint a rántotta. Viszont alatta, tehát alacsonyabb hőmérsékleten, 70 Celsius fok alatt, viszont nem jön létre a maga a pasztőrizálásnak a folyamata.
0: Tehát akkor kezdjük inkább alacsonyabb hőfokon.
1: Igen, elkezded melegíteni, folyamatosan kell keverni, nagyon fontos, 75 fok, leveszed, és érdemes egyből kiönteni egyébként magából a lábosból, mert főleg, hogyha egy szendvics talpú lábosban készíted, annak ugye a talp utána még tovább fogja melegíteni a keveréket, és túl tud melegedni. Itt mindig az a kérdés, hogy utána hogy fagyasztod le. Ugye sokan azt mondják, hogy bele kell önteni egy műanyag dobozba, 5 percenként kivenni a hűtőből, átkeverni, nem lesz igazán jó.
0: Hogy lesz igazán jó?
1: Hát, hogyha valamik műszaki boltban tudsz venni egy kisebb fagylatgépet, akármilyet. Az a lényeg, hogy keverjen hűtés közben. Ez a lényeg. Jó? Tehát vannak olyanok, amiben egy ilyen hűtőpatront beteszel fagyasztóba, és akkor az a hűtőpatron fogja lehűteni, de van olyan, ami hát azért sokkal komolyabb gép, aminek van rendes hűtése, mint akár egy professzionális gépnek, azzal ugye egyértelműen sokkal-sokkal jobb minőséget lehet készíteni. De ha csak úgy egy lábosba vagy egy műanyag dobozba kevergeted, azért az kompromisszumos lesz mindenképpen. Mert a fagylatnál nagyon fontos, hogy keverés közben fagyjon meg maga a keverék, ugyanis akkor alakul ki ez a krémes lágy szerkezete, mert a keveréssel levegőt is viszünk bele. Tehát egy jó fagylat, az körülbelül 25% térfogatnyi levegőt tartalmaz. Tehát, hogyha rossz a receptúrád, és nem tartalmaz levegőt, akkor nagyon tömör lesz, fagyos lesz a szádban az érzet. Ha több levegőt tartalmaz, akkor meg elmegyünk a sokat szidott keleti típusú fagylatok fele. Tehát ugye ott azért szoktak nagy gombócokat készíteni, mert ott gyakorlatilag a fagylalthoz viszonyítva pont ugyanakkor a térfogató levegőt még bele szoktak keverni. Azért van ilyen hab jellege azoknak a fagylatoknak.
0: De hogyha nem mentünk el és vettünk fagyigépet, akkor mit csináljunk ezzel a már elkészített három összetevős fagyinkkal?
1: Annyit tudsz tenni, hogy egy kerek fém edénybe, tehát ugye azt beszélünk, hogy kivesszük a fazékba vagy lábosba, amivel főztük, áttesszük egy másikba, és akkor úgy, ahogy van, tedd be a fagyasztóba, és hagyd, hogy ott hűljön. A keverék olyan mínusz 3 Celsius foknál kezd el kicsit sűrűsödni, mínusz 6 fok, 5-6 fok környékén kell átkeverni először. És tehát ugye az adagolási hőmérséklet, amiről beszéltünk, hogy mínusz 12 Celsius fok, addig még hát egy jó párszor ki kell venni, és át kell keverni. De ne várj tőle, hogy olyan lesz, mint egy rendes professzionális géppel készült fagyi, viszont elmondhatod, hogy te készítetted.
0: Mindenképpen megéri kipróbálni, már csak azért is, hogy elmondhassuk magunkról, hogy mi készítettük a fagyit. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Damnicki Balázzsal, cukrászmesterrel. A fagyi témát járjuk körbe a mai adásban, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Damnicki Balázs cukrászmesterrel. A fagyiról beszélgettünk eddig is, és most folytatjuk is a beszélgetést róla, hiszen a nyár megkerülhetetlen, elengedhetetlen hozzávalója a mindennapjaink része, és neked a te életedben, Balázs, gondolom, ugyanúgy elengedhetetlen a fagyi, de ezen kívül mi az a terület, ami számodra a legkedvesebb, így a cukrászmester szakmán belül?
1: Területen mire gondolsz?
0: Hát azért a cukrász vonalon belül nagyon sok szegmens van, abban az egyik talán kis rész a fagyi.
1: Nem kicsi.
0: Nagy.
1: A legfontosabb.
0: Legfontosabb?
1: Igen, a legfontosabb. Én azt tudom mondani, hogy a cukrászatnak a legfontosabb terméke. Hiába szezonális, viszont az időjárás és a napsütéses órák száma miatt, tehát a cukrászdáknak úgy alakul a forgalom, hogy tavasztól őszig van a legnagyobb forgalom, és ősztől tavaszig, tehát a téli időszakban ugye korábban sötétedik, rossz idő van, havas eső, fúj a szél, karácsony, januári leállás miatt sokkal kisebb a forgalom, tehát a legfontosabb termék, amiből a legtöbbet adunk el, az általában a fagylalt.
0: Akkor ez egyenlő azzal, hogy ez az egyik kedvenc területed?
1: Attól még lehetne más a kedvenc terület, de én nekem a fagyi az egy becsípődés, már 2012 óta próbálom azt a lehető legmagasabb szinten művelni, amennyire csak lehet. Ennek is van egy története egyébként.
0: Mi az?
1: Érdekel?
0: Persze.
1: Akkor még csak az első fiam volt meg, és Balatonparton sétáltunk feleségemmel, és a fiam odaszaladt Siófokon az egyik fagyipulthoz, és ott hát mit kért a gyerek? Nyilván hupikék, törpikék. És én akkor ránéztem, amikor ugye megmutatta a kék színű nyelvét, és akkor azt mondta, hogy apa, nézd, milyen kék a nyelvem. Én meg azt mondtam, hogy te úristen, ezt a vackot mi is csináljuk. És akkor én ott elhatároztam, hogy akkor ezt én kész megszüntetem, nálunk nem lesz ilyen többet. Úgyhogy 2012 szeptemberében egyszer fogtam, mint az amerikai filmekben, amikor egy nagy elhatározás, és fogtam, és lekotortam az egész pultot, polcot, mindent, és ment minden a kukába. Úgyhogy még csak véletlenül se legyen az, hogy visszacsábulok, és akkor a félkész termékekből csinálok valamit. Úgyhogy 2012 októberében elmentem Olaszországba egy tanfolyamra.
0: Hova máshova?
1: Nyilván, hát ez a, ugye, tehát a Bolognában van a fagylaltnak az epicentrum, azt lehet mondani, és akkor ott megtanítottak arra, amit a magyar cukrászoktatásban sajnos nem lehet magunkra szedni. És akkor hát ennek az lett a hozadéka, hogy gyakorlatilag egy téli kísérletezés alatt a következő tavasszal, amikor fagylalt versenyen indultam, akkor kapásból meg is nyertem az év fagylaltja versenyt vele. Az akkori termékkel, ez egy vörösboros málna, ami hát egy szexárdi híres pincészetnek a merlójával készül azóta is egyébként, és az egyik legnépszerűbb termékünk továbbra is.
0: Akkor mi volt az elhatározás tárgya? Mi hát, nem lesz?
1: Nem lesz félkész termék, aroma, festék, porok, paszták, meg semmi olyan dolog, amivel a rossz fagylaltot, a fagylaltot azonosítjuk.
0: Akkor mi lett helyette?
1: Lett helyette egy gyümölcsfeldolgozó műhely, úgyhogy azóta például elmegyünk Szomolyára és meghozzuk a cseresznyét, vagy most, ugye most kezdődik a dinnye szezon, úgyhogy elmegyünk és megveszük a dinnyét, és kiváljuk, és abból dolgozunk, saját magunknak fagyasztjuk az epret, a málnát. Olyan gyümölcsökből dolgozunk, ami elérhető. Tehát ami beszerezhető, a környékbeli termesztőktől például otellószőlő. És az otellószőlőből ugye egy nagyon különleges aromaanyaga van maga a héjanyaga miatt, és első évben készítettünk fagylaltot, a következő évben, amikor szaloncukrot kezdtünk el készíteni, akkor készítettünk azt is belőle. Mivel egy kicsit beszűkül az embernek a lehetősége, ezért jobban rá kell támaszkodni a kreativitásra, és később kiderül, hogy sokkal-sokkal több fajta dolgot lehet kreatívból készíteni, mint mondjuk egy gyártónak a kínálatában, amikor ott mondjuk van 20 fajta termék, és abból rakod össze a kínálatodat.
0: Nagyon érdekes ez a világ, hiszen például most, hogy így nyáron berobbant megint a fagyi szezon, én találkoztam már kovászos uborka ízű fagyival, ami egyszerűen hihetetlen számomra, hogy megláttam egyből. Érdekes is, meg kíváncsi is voltam az ízére, de egyben meg nem is. Úgyhogy szerintem ezzel folytatjuk majd holnap a beszélgetést, hogy idén mik az igazi trendek, mi a 2026-os fagyi trend. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma a vendégem voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Damnicki Balázzsal, cukrászmesterrel beszélgettem a mai napon, és holnap is ő lesz a vendégem. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Délelőttöt töltöttünk együtt itt a Petőfin Minden Magyar. Volt egy szuper nyereményjátékunk, és képzeld, még holnap is lesz, úgyhogy érdemes velem tartanod a holnapi napon is. Most viszont maradj itt, a Petőfin Szikora Tomi érkezik, délután pedig Megyesi Gábornál is játszhatsz a mozi jegyekért. Mi pedig találkozzunk holnap is. Korcsok Laurát hallottad, legyen szép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber!
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a forróság. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren történt kézigránát baleset miatt. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tata és Tatabánya között. Az M7-es autópályán a Balaton felé is hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. A hőségriadó miatt hétvégi kamionstop időtartama módosult. Holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának és katasztrófavédelmi intézetének tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha kihívásuk becsülete sérülne. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ezt közösségi oldalán jelentette be a tárcavezető. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében azt írta, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mindkét kezét elveszítette. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás a következő napokban. Tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében. Erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőség komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek és a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényeken.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szombat délben menetrend szerint kezdődik a Petőfi Rádió toplistája, ez a Petőfi 56. 56-tól visszaszámolunk a hét legkedveltebb, legjátszottabb magyar zenéig. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, indulhatunk? Báj Alex és a Slep, az én országom.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
1: Az 54.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

0: kettő TikTok tartalmai kapcsán egyre többen követik őt a platformon. Ő Morioness, aki teljes zenei projekteken dolgozik, ennek valamennyi területét saját maga tartja kézben. Hát jobb, mint a 3-1-ben, mert zeneszerző, szövegíró, producer, emellett a kreatív, vizuális elképzeléseit is ő valósítja meg, akár klipes fronton. Morioness végtelen, ez a dalszó most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról.
1: A magyar zene hivatalos listája.
2: Petőfi 56. Az 50

0: Wifi 56. A 49.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Következik Paulina, aki példa lehet azoknak a tiniknek, akik énekesi pályán, színpadon képzelik el majd a jövőjüket, mert Paulinát már kisgyerekként is a zenevilága vonzotta, sőt a gimiben saját dalokat írt, és őt a tehetségkutatóknak köszönhetjük, hiszen 2021-ben lett ismert egy tehetségkutatónak köszönhetően, sőt a műsor befejezése után 3 hónappal már saját zenekarával turnézott a Honey Beast vendégeként. Ma pedig ez a zene itt van a Petőfi Rádió top listáján. Paulina aznap éjjel. Mutatom a helyezését.

0: buli ugyanaz.
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
2: Ha azt mondom, hogy Margaret Island, akkor a csapatot mindenki Lábas Viki hangjával azonosítja. Ő következik nálunk a folytatásban, szólóban, ezzel a dallal, amelyet Bércesi Róberttel közösen írt, Álompor. A dal, amely kicsit visszahozza a gyerekkori balatoni életképeket. Azokat a nyári estéket, amikor csendesen, egyedül álmodoztál, vágyakoztál, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És nem csak hangulatként jelennek meg ezek a zenében, hanem kiinduló pontként innen néz vissza az énekesnő, aki már végigment az úton, amit akkor még csak elképzelt. Lábas Viki Álompor a Petőfi Rádió slágerlistáján, mutatom a helyezését.
1: A 44.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, a

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
0: Petőfi Rádió.
2: Egy óra után következik az a dal, amely még egy év után is a hatodik legnépszerűbb, legfelkapottabb a zenei videók között a YouTube-on. Több mint 60 milliós megtekintésnél jár Dash, Youngfly és Azaria közöse, a Pannonia. Ez van mindjárt a Petőfi.
3: Mondd el, te gyönyörű, megérik a szöllő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
1: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
1: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
1: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
1: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
1: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A kemény hétköznapok után.
11: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
11: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
0: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
11: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
11: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
11: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: Ez a Petőfi Rádió.
12: Fokozódik a forróság. A magyar kormány szeretne javítani a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségén, mondta a szociális és családügyi miniszter. Rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tatabánya környékén, ott a felhajtás is nehézkes. Az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó és Polgárdi között okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgás. Tovább rontja a helyzetet, hogy Székesfehérvár térségében az 57-es kilométernél a belső sávot baleset miatt lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 308 számra.
0: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: Az Európai Bizottság egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosát fogadta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Mint írta, az egyeztetésen szóba került, hogy a magyar kormány szeretne javítani a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségén. Hangsúlyozta, a szaktárca aktívan dolgozik annak érdekében, hogy megvalósítsák a kormány társadalmi felzárkóztatás és esélyegyenlőség terintett vállalásait. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonat befolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. A Budapest-Belgrád vasútvonal dokumentumait és kínai hitelszerződését az országgyűlés 2020-ban 10 évre titkosította. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul. Részletes híraink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra után folytatódik a Petőfi 56, a hivatalos lágelistánkat hallod minden hétvégén dél és kettő között. Összegyűjtjük a hét legtöbbet kért, legkedveltebb, legjátszottabb magyar zenéit. A folytatás Dash, Azaria, Jánklá és a Pannonia. Gyerünk!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Amelyben következik Mező Misi, aki a Zaporozsetszel kollaborált egy dallal. Köszi, ezt szól most a Petőfi Rádióban. Nézem a YouTube kommenteket, valaki azt írja, szuper lett, köszönjük az élményt, fantasztikusak vagytok, legyen áldott minden dalotok. Egy másik kommentelő, Eszter, azt írja, csináljunk egy ilyen kempingezős, zenélős, tábortüzes pikniket, mint amilyen a klipben is van. Na ez jó ötlet, többen is támogatják, hogy legyen zapotábor. Egy másik kommentelő pedig két szót írt, életérzés, szerelem. A klip a neten, nálunk a dal, a Petőfi Rádió slágerlistáján. Zaporozsec, Mezőmisi, köszi, itt a helyezése.
1: Aha.

0: 56 a hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Közöttük most a Well Hello-val, akikkel együtt fesztiválozhatunk, például a Sopron Festen júliusban, ott lesznek az EFOT-on, fellépnek majd a Strandon, és persze lesz Budapest Parkos koncertjük a nyár végén, augusztus 28-án, de a helyszínek, az infók ott vannak a hivatalos Facebook oldalukon. Well Hello, éjfél tájt. Ez a dal szerepel a Petőfi Rádiós lágerlistáján tőlük, és mutatom a helyezését.
0: A

Kessler. Nagy, szép összjáték. Mikor is a 16-os a belőle, a belőle.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Minden magyar.
2: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menj.

0: hét legjobb hazai zenéivel.
1: Petőfi Rádió.
2: Pontosan a slágerista felénél vagyunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást, következik a Top 28. A délutánban Megyesi Gábor vált engem, éppen kortyolgatja a hideg szűrt vizét. Tedd ezt te is, mert ebben a kánikulában nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű vizet fogyasszunk. Kellemes napot kívánok, jó pihenést, jó strandolást! Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben.

0: 0630 30 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
1: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szép napot kívánok! Fokozódik a forróság, feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosított szerződéseit. Rövidített nyitvatartással várják az ügyfeleket egyes NAV kirendeltségek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, különösen Tata és Tatabánya között több kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Az M7-es autópályán a Balaton felé is hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Az M5-ös autópályán Röszke felé Petőfi szállás térségében a 126-os kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama módosul. Holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A hőség miatt vízkorlátozást vezettek be több Pestvár megyei településen, írja a Telex. A portál információi szerint takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat Erdőkertesen, Szadán, Őrbottyánban és Veresegyházán. A hétvégén egyébként 15 olyan rendezvényt szerveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek a rendezvényszervezőket körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kérik. A harmadfokú hőségriasztás idején rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál azokon a kirendeltségeken, ahol nincsen légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. Ugyanakkor a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a kínai budapesti nagykövettel. Vitézi Dávid úgy fogalmazotta, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Meghalt az a pilóta, aki tegnap sportrepülőgépével nekiütközött Peking legmagasabb felhőkarcolójának. A balesetben további 13 ember sérült meg. A csaknem 530 méter magas toronyépület az állami tulajdonban egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumnak a központja. A baleset okát egyelőre vizsgálják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső nem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Már indul is a szombat délutánunk együtt közösen itt a Petőfin, ahol minden magyar rengeteg jó hazai zenére számíthat, és még mozis játékot is hozok. A Minyonok és a Szörnyek című film premier előtti vetítésére nyerhetsz családi belépőt, úgyhogy figyeld az óra zenéjét. A kezdés pedig már is a fissé.
2: Itt egy újabb óra. Kizáról

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indul a menet, szép délután, június 27-e szombat van, és igazi forró nyári napot kaptunk újra. Alulról súroljuk a 40 fokot, de állítólag a java még csak ezután jön, 40-41 fok sem kizárt. Bárhol is hűsöl szépen, érdemes lesz velem tartanod, mert a következő órákban szállítom a legjobb zenéket, érdekességeket, és hozok egy játékot. Ma is keressük az óra zenéjét, amivel egy családi mozi egyet zsebelhetsz be a Minyonok és a Szörnyek című animációs mese premier előtti vetítésére. Amint felcsendül az óra zenéje, küld el az előadót és a dal címét SMS-ben a lehető leggyorsabban 0630303380. Úgyhogy készítsd a telefonod, most pedig indítsuk a délutánt egy újdonsággal. Itt van a Zaporozsec Mezőmisivel közösen. Ez a Köszi. Engem

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Bizony, nagyon jól hallottad, az előbb felcsendült az óra zenéje, úgyhogy nem sokára meg is nézem, ki volt a leggyorsabb, és kinyeri a családi mozi jegyet, de előtte evezzünk egy kicsit nagyobb vizekre. A Balaton átúszás sokkal több egy szimpla sporteseménynél, ez egy igazi életre szóló közösségi élmény, ugye minden évben ilyenkor nyáron. A tervezett időpont július 18-a szombat, a rajt pedig reggel 7-kor lesz majd Révfülöpön. Nekivághatsz a klasszikus 5,2 kilométernek Balatonboglárig, választhatod a 2,6 kilométeres féltávot a Platánstrandtól indulva és oda visszafordulva, de akár száppal is átjuthatsz a túlpartra. A lényeg nem az élsport, hanem az, hogy a saját tempódban lép ki a komfortzónádból, a célban pedig ott legyen a büszke tudat, hogy megcsináltad. Na, ennek örömére beszélgessünk ma délután a személyes csúcs teljesítményeinkről. Mi az az eredmény az életedben, amire a legbüszkébb vagy? Nem kell maratoni távra vagy világ megváltó dolgokra gondolni, elég, ha neked egy hatalmas egyéni győzelmed volt. Írd meg nekem Facebookon, Instán vagy Viberen, kíváncsian várom a sztorikat. Most pedig hozok egy klasszikust 98-ból. Itt van a jazz meg a Gesztivel az élen, ez a Ma jól vagyok.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elindult a mozis játékunk délután, a tét pedig egy családi mozi belépő a Minyonok és Szörnyek című film premier előtti vetítésére. Na nézzük, hogy ki volt a leggyorsabb ebben a körben.
1: Háló, tessék!
0: Petőfi Rádió, Megyesi Gábor. Szia! Egy gyors hallgatót keresnék.
1: Szia Gábor, Gitta vagyok.
0: Szia Gitta! Hát azért hívtalak vissza, mert hogy nagyon gyorsan elküldted nekem az óra zenének címét és az előadót is. Mondjuk el, hogy mi volt ez.
1: Nosugár és a Súlytalanul.
0: Igen, ez egy nagyon jó megfejtés, és már csak tudod, egyetlen egy rosta van, hogy a Petőfi Rádió szlogenjét mondd el nekem.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Így van, a nyereményed egy családi jegy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Családdal mész majd? Gyerekek?
1: Igen, a gyerekekkel megyek, nagyon fognak neki örülni.
0: Családi mozizás jövő hét kedre, akkor be kell írni a naptárba, de úgyis mindjárt megbeszélünk mindent adáson kívül. Gitta, köszönöm szépen, hogy játszottál, legyen nagyon szép a délutánod, és tarts ki a forróságban.
1: Köszönjük szépen, szia!
0: A következő órában is jön majd mozis játék, úgyhogy a telefon maradjon a közeledben. A folytatásban pedig hozok neked egy kis húzatot. Itt a Kolibri, a Petőfi.
2: Nézem, ahogy nézek át,

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál Medgyessy Gábor, és egy családi mozizásra invitálok téged. Keresd az óra zenét, hogy ott lehess a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésén. Hajrá, és közben folytatjuk a témánkat is. A személyes csúcs teljesítményekről beszélgetünk. Mi az az eredmény az életedben, amire a legbüszkébb vagy? SMS és Viber számunk 0630303380, de üzenhetsz Instán és Facebookon is. A friss hírek után hallgassuk meg együtt a Karszon Komától a Kék Hullám Kempinget. Nem menj messzire!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
4: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk konkrétan a panelben, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
5: És a hibáztatok szöveget. Előről.
4: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
6: Tovább fokozódik a hőség. A miniszterelnök vezeti a kánikula miatt elrendelt védelmi tevékenységeket. A parlagfű veszélyeire figyelmeztetnek szakemberek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a komáromi csomópont és Biatorbágy között a külső sávban helyenként csak arra szólnak a járművek. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az időseknek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyerekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Délelőtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyére hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést. A hétvégén egyébként 15 olyan rendezvényt szerveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A harmadfokú hőségriasztás idején rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatal azoknak a kirendeltségein, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak ugyanakkor nyitva. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Ma van a Nemzetközi Parlagfű Nap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, felhívva a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfűvirágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei sokszor csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfűirtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Mújdita Istvánt hallják. 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően az első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetése veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábia, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen folytatják a VB-t. Az így csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a 4-esből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütött a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott, Irak viszont kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, míg a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Az A csoportban szereplő Tárkányi Zsombor a 15. helyen zárt az elődöntőben, a budapesti 5-tusa világkupa döntőben, így nem jutott be a holnapi fináléba. Van még esély arra, hogy a férfiaknál is legyen magyar résztvevője a döntőnek, hiszen Szép Balázs is érdekelt a második elődöntőben, amely már meg is kezdődött. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső nem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pörgetjük tovább a szombat délutánunkat itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és ha szeretnél a családdal ott lenni premier előtt a Minyonok és Szörnyek című film vetítésén, akkor figyelj, mert ez a tét vadászt az úr a zenéjét. A kezdés pedig már is a Carson Kómáé, Kék hullámkeping.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar

Itt volt a Honeybeast és a Pornograszt, ha hullik a cseresznyef a virága újdonságukkal a Petőfin, ahol minden magyar, bár most már lehet, hogy inkább aszalódik az a cseresznye, mert hogy életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, ami egészen kedd éjfélig érvényben is marad. Az előttünk álló napokban tartós, extrém kánikulára kell számítani, ami vasárnap és hétfő környékén tetőzik majd, akkor a hőmérő kiganyszál akár a 40-41 fokot is megközelítheti, de erre egyébként ma is van esély. Ilyenkor a legfontosabb a folyamatos hidratálás, legyen nálunk mindig tiszta ivóvíz, a cukros, koffeines és alkoholos italokat viszont most inkább hanyagoljuk. Ha teheted, a legmelegebb órákban húzódj árnyékba vagy hűtött helyiségbe, viselj világos ruhát, a strandokon pedig felhevült testtel, soha ne ugorj hirtelen a hideg vízbe. Figyeljünk oda magunkra és egymásra is, különösen az idősekre és a gyerekekre, vigyázzatok magatokra a tűző napon. És hát az óra zenét pedig figyeld, mert bármikor megszólalhat, és tudod, családi mozi egyet érhet a Minyonok és Szörnyek premier előtti vetítésére. A folytatás a Follow the Flow-éhez, a holnap küszöbén, itt a Petőfi.

0: most küld elsőként a dal előadóját és címét.
1: 0630 30 30 380.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és a vonalban mindjárt itt van az óra leggyorsabb hallgatója.
1: Háló, tessék!
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Szia! Kihez van szerencsém?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Szia, Gábor! Drusszám! Na figyelj, hát volt itt egy óra zené játékunk, de szerintem ez szóra sem érdemes, mert hogy nyilván tudod, játszottál is, és ráadásul nagyon gyors voltál. Mi is volt az óra zenéje?
1: Hát ez elég könnyű volt, egyébként a Balkán VIP és a Lomkoronák.
0: Így van, Balkán VIP, Lomkoronák, és akkor mennyire könnyű a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Hát, az már lehet, hogy nehezebb egy sokkal.
0: Na ne!
1: Nem. Petőfi Rádió minden magyar.
0: Na azért, jól van, a nyereményed egy családi, egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Vannak gyerekek?
1: Igen, kettő is.
0: Kettő is? Hát akkor így családostól el tudtok menni.
1: Így van, a kicsi meg még élvezni is fogja, mert nagyon imádja a Minyonokat.
0: És te nem? Te nem szereted a Minyonokat?
1: Á, de én is elszórakozok rajtuk.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál. Nagyon szép délutánt kívánok neked, és hát majd jó mozizást jövő hétre.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A mai napra még mindig van nálam betárazva egy családi jegy, úgyhogy légy résen a következő órában is. A folytatásra pedig Bobeket hozom neked, ez a Norman's, a Petőfi.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Folyamatosan érkeznek az egyéni csúcs teljesítmények, melyekre méltán vagytok büszkék, úgyhogy nézzük is meg gyorsan, mi a helyzet. Angél azt írja, 2 hete teljesítette élete első félmaratonját. Ez már önmagában is hatalmas dolog, de így, hogy csak januárban kezdett el komolyabban futni, ez egészen döbbenetes. A futásban tényleg látványosan és gyorsan lehet fejlődni, de ehhez kell az a fajta kőkemény kitartás, ami Angélában megvolt. Úgyhogy hatalmas gratuláció érte. Aztán Mozsi a friss jogosítványának örül, ráadásul elsőre átment minden vizsgán, pedig, mint írja, sokáig szent meggyőződése volt, hogy ő aztán soha életében nem fog megtanulni vezetni. Hát, sikerült rácáfolni erre, úgyhogy csak óvatosan az utakon és balesetmentes kilométereket. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg hasonló sztori van még, úgyhogy ne tartsd vissza. Mi az az egyéni siker, amiért megdolgoztál, és amire nagyon büszke vagy? Jöhetnek a történetek SMS-ben a 0630303380-on, de Viberen, Instán és Facebookon is hozzá tudsz szólni. A Nananával megyünk tovább, itt egy újdonság, a Before I Leave, a Petőfi.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: Megyünk tovább a forró szombat délutánunkban itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és ha van kedved játszani, és szeretnél ott lenni a Minyonok és Szörnyek című film premier előtti vetítésén a családdal, akkor a következő órában is még játszhatsz. Keressük az óra zenéjét, SMS számunkat kell feljegyezni, vagy éppen megjegyezni, 0630303380. Ide jöhet majd az óra zenéjének előadója, és a dal címe a lehető leggyorsabban. És ha már így dalokról beszélgetünk, akkor azért megemlítem, hogy a friss hírek után itt lesz például az Amigod is a Hősöddel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap még melegebb lesz. A miniszterelnök vezeti a hőség miatt elrendelt védelmi tevékenységeket. Elkezdődött a Budapest Pride.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 62-es főúton Perkáta elkerülő szakaszán egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. A 13-as kilométernél csak egy sávon lehet haladni, ezért a Székesfehérvár felől érkezőket Perkáta felé tereli a rendőrség. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány.hu oldal. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A kormány főbejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Délelőtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen vesznek részt, hogy hozzanak felelős döntést. Kigyulladt egy szántó a Vasmegyei Pápoc és Kemenes magasi között. A lángok az első becslések szerint mintegy 20 hektárt érintenek. A tűz az erdőt is elérte, a továbbterjedést tárcsázógépekkel próbálják megakadályozni. Közben a kormány közölte, az elmúlt egy napban 47 esetben vonultak ki erdő és vegetációt érintő tűzesethez a katasztrófa védelem egységei. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tart a fővárosban a Budapest Pride felvonulás. A gyülekező az Andrássy úton az opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely, Budapest főpolgármester. Is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Az Európa-bajnok Spanyolország is csoportelsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 1-0-ra kikapott a legutóbbi Európa-bajnok Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó VB csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoportelsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen játszanak majd a világbajnokságon a 16 közé jutásért. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zéland együttesét. A 4-es második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A debreceni klub bejelentette, hogy 1+1 évre szerződtette Sergi Sampert, a 31 éves spanyol középpályásról. További érdekességeket a nemzetisport.hu-n olvashatnak. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ra kikapott a házigazda és címvédő Horvátországtól az Zágrábi világbajnokság negyed döntőjében, a miénk így az 5-től a 8. helyért folytathatják szereplésüket. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
4: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső nem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A szombati Gáni Kulánban is itt hallod a hazai kedvenceidet, a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és ha szeretnél ott lenni a családdal a Minyonok és Szörnyek című film premier előtti vetítésén, akkor figyelj, mert ebben az órában még játszunk. Vadászd az óra zenét. A kezdés az Amigodé.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

Csini Babával itt volt Kis Kevin a Petőfin, ahol minden magyar. Jönnek szépen sorban a nagy hazai kedvencek, különlegességek, újdonságok, és még mielőtt Szaja Noét hoznám, újabb üzenetek futottak be, úgyhogy nézzük is, milyen egyéni csúcs teljesítmények jöttek eddig. Tünde azt írja, az idei újévi fogadalmát kőkeményen betartva január 1-e óta egyetlen falat édességet sem evett. Komolyan? Még egy apró sütit sem? Egyetlen kocka csokit sem a kávé mellé? Hát igazi hős vagy, le a kalappal a vas fegyelmed előtt. Szandi viszont egy egészen másfajta határokat feszegető kihívást tesztelt le, az ő egyéni csúcsa és saját bevallása szerint élete legnagyobb butasága egy hétnapos lébőjt kúra volt, csak annyit fűzött még az üzenethez, hogy nem kellett volna. Hát Szandi, engem azért a részletek is érdekeltek volna. Várom a te történetedet is, mi az a saját siker, ami után büszkén megveregetted a saját vállad. Dobj egy üzenetet Facebookon, Instán, Viberen vagy SMS-ben 0630303380. Utóbbira szükséged lehet a következő percekben, mert még mindig keressük az óra zenét, ami egy családi mozi belépőt érhet a Minyonok és Szörnyek premier előtti vetítésére. Na és akkor most jön, amit ígértem. Szaja Noé újdonsága, a Driftwood.

0: a lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

És itt volt az óra zenéje, még friss az élmény, nem sokára elárulom, hogy ki volt a leggyorsabb. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most viszont beszéljünk egy nagyon komoly témáról, ami mellett ebben a hőségben egyszerűen nem mehetünk el szó nélkül. Azt tudtad, hogy a tűzőnapon álló autóutastere gyakorlatilag percek alatt képes 50-60 fokos életveszélyes katlanná változni? Ilyenkor még a résnyire lehúzott ablak sem véd meg semmitől. Soha, de soha ne hagyja a kocsiban gyereket, idős családtagot vagy házi kedvencet, még arra az egyetlen percre sem, amíg beszaladsz a boltba például. Ráadásul figyelj az udvaron parkoló autóra is, a gyerekek játék közben észrevétlenül bemászhatnak bujkálni, és ha rájuk záródik az ajtó, a hőség okozta sok miatt már képtelenek kijutni. Kérlek, legyél most is extra óvatos, hogy ne történjenek meg idén ilyen szörnyű esetek. A szemfülesség pedig szintén megvan az óvatosság mellett, mert hogy sokan elcsípték az óra zenéjét, nem sokára jövök a leggyorsabbal, de most ilyent hozom itt a Who Matters, a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és eljött a pillanat, itt van a mai napra az utolsó óra zenéje játékunk, lehetséges nyertese.
1: Halló!
0: Halló! Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, ott pedig...
1: Szia! Szandra vagyok.
0: Szandra! Szia! Mintha meglepődtél volna egy picit. Ugye te játszottál?
1: Nem igazán láttam, eddig még nem nyertem, úgyhogy egy kicsit most meglepődtem, de tök jó.
0: Figyelj, mindent megtettél, hogy nyerj, mert hogy villámgyorsan elküldted az óra zenéjének előadóját és a címét, ami nem volt más, mint a... Az
1: Intim Torna Illegál Örökké!
0: Intim Torna Illegál Örökké! És egy Petőfi Rádió szlogen is kellene még nekem.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Hát így, gratulálok, a nyereményed egy családi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm!
0: Gyerekek vannak? Négyesben, de kettesben
1: van,
0: mentek? Na, jó.
1: Négyen megyünk így együtt, a két gyerek, meg a tesóm.
0: Minyonokkal, hogy állsz? Képen vagytok ti is? Felnőttek, vagy csak a gyerekek szeretik?
1: Sajnos, vagy nem sajnos, mindent tudok róla.
0: De aranyosak egyébként, nagyon szerethető kis karakterek, meg nagyon jó kis történeteik voltak eddig is, úgyhogy gyanítom, ez sem lesz azért rossz. Nagyon jó mozizást kívánok akkor nektek majd jövő hétre.
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Ne csüggedj, ha ma esetleg nem kerültél sorra, mert holnap délelőtt Lauránál játszhatsz, illetve délután újra nálam is lesz majd lehetőség mozi jegyeket nyerni. A folytatás az Elé Szúzié, itt a Petőfén. Kisenyitom a szemem.

0: a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Na, hogy bírod a hőséget? Elolvadtál már? Hát gyanítom nem, mert ezt még hallod. Tarts ki ebben a kánikulában. Mi pedig egy kis motivációval készültünk itt délutára, ezért aztán arról beszélgetünk, hogy mi a legnagyobb saját csúcs teljesítményünk, melyre kifejezetten büszkék vagyunk. Jöttek egyébként üzenetek, hozzászólások, nem sokára ezekkel folytatjuk, de várom a többit is. SMS és Viber számunk 0630303380, de tudsz üzenni Instán és Facebookon úgy szintén. Jönnek a legfrissebb hírek, és talán annak is utána tudunk járni majd, hogy meddig tart még a forróság. Aztán itt lesz az Ári Maffia és a Kell egy ház. Kell egy hűvös ház, azt hiszem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Minyonok és Szörnyek című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De az ezért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tovább fokozódik a hőség. A miniszterelnök vezeti a hőség miatt elrendelt védelmi tevékenységeket. Megszüntették Karácsony Gergely ellen a Pride miatti büntető eljárást.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M35-ös autópályán az M3-as felé vezető oldalon egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 12-es kilométernél a külső sávot zárták le. Frontálisan karambolozott két személyautó a 3-as főúton Bükk-Kábrány északi határában. A 154-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat a rendőrség eltereli. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380 80-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekeket, az időseket és az utcán élőket. Délelőtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényeken kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést. Megszüntette a bíróság a tavalyi Pride megszervezése miatt Karácsony Gergely ellen indított büntető eljárást. A főpolgármester a Facebookon közölte, hogy erről a bírósági végzésben értesítették. Az ügyészség korábban már ejtette a vádat, miután az Európai Unió bírósága kimondta, a tiltás alapjául szolgáló magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Közben tart a fővárosban a felvonulás. A gyülekező az Andrássy úton az opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon első segélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely főpolgármester is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Az Európa-bajnok Spanyolország is csoportelsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 1-0-ra kikapott a legutóbbi Európa-bajnok Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó VB csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoportelsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokság bajnokságán szereplő Zöldfoki Köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen játszanak majd a világbajnokságon a 16 közéjutásért. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zéland együttesét. A négyes második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A debreceni klub bejelentette, hogy 1+1 évre szerződtette Sergi Sampert, a 31 éves spanyol középpályásról. További érdekességeket a nemzeti sport.hu-n olvashatnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső nem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után jön egy újabb óra a szombat délutánunkból. Az agyvíz felforraló hőség mellé hozom a hazai kedvenceket, és pár ingyenes balatoni programmal is borzolom a kedélyeket nem sokára. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés egy igazi nyári slágere, itt az Ári Mafia és a Kellegyház.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel. Tudom, hogy

Quibi újdonsága láthatatlanul itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az üzenetek, hozzászólások pedig nagyon is láthatóak, jönnek folyamatosan SMS-ben, Viberen, Instán, Facebookon, úgyhogy nézzük is meg gyorsan, hogy milyen elképesztő egyéni sikereket kaptam. Tamás kapcsolódott a korábbi kibeszélőnk közül, már 2015-ben ott volt a Balaton átúszáson, és sikeresen teljesítette is a távot. Ha a mai adás meghozta a kedved az idei megmérettetés, az akkor itt van Tamás, a tökéletes élő bizonyíték arra, hogy meg lehet csinálni. Köszi Tamás, gratulálunk egyébként hozzá. P pedig egy igazi konyhai mérföldkövet ünnepel, élete legelső brownie-ja azonnal tökéletes lett. Na tessék, nem kell mindenkinek kilométereket lefutnia, vagy leúsznia ahhoz, hogy büszke legyen magára. Egy omlós, szaftos csoki süti, ami elsőre hibátlanul sikerül, az igenis egy nagy győzelem. Na hát látod, teljesen mindegy, hogy egy sport teljesítményről, életmódváltásról, vagy egy jól sikerült sütiről van szó. A lényeg, hogy neked sokat jelentsen. Na és neked mi a saját személyes csúcsod? Oszd meg velem SMS-ben a 06303030380-on, Instagramon, Facebookon, vagy Viberen. És folytassuk a késő délutánt a legjobb hazai zenékkel. Itt is van az Odette és a Go Girls. Ez a Hanyatt.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Berobbant a nyártomból a hőség, és hát biztos vagyok benne, hogy te is a legszívesebben azonnal a Balaton hűsítő habjai közé vetnéd magad. De hát miért is ne köthetnéd össze a strandolás néhány szuperkulturális és gasztroélménnyel? Van is két tippem, melyekért ráadásul egyetlen egy forintot sem kell fizetned. Ha épp a nyugati medence környékén jársz, akkor Hévízen még ma is tart a zenés nyári esték programsorozat. A Kölcsei utcai rendezvény téren ma este a Fáró projekt koncertjével lazíthatsz a szabad ég alatt a tó közvetlen közelében. Keszthelyt is mindenképpen érdemes ezen a hétvégén útba ejteni, mert hogy ott dübörög a Jazz Fest, a hazai jazz és swing legizgalmasabb előadói, köztük a Kék Nyúl vagy épp Szőke Nikoletta ingyenes koncertekkel várnak a festői parton, a ritmusok mellé pedig a legfinomabb falatokat is azért összeválogathatjuk a kitelepült foodtruckokból. Úgyhogy használd ki a kellemes szombat estét, töltődj fel a magyar tengernél, most pedig töltődj hazai kedvencekkel itt a Petőfin. Jön már is a Fiúk és a Lakik itt valaki.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Így a szombat késő délutánban készül fel egy igazán mély belső utazásra, mert megérkezett a Blaha Louisiana legújabb dala, a sűrű

végtelen. A dalszöveget Soblóher Barbie a saját legbensőségesebb gondolataiból gyúrta össze, és elárulta, hogy talán még soha semmelyik dalukon nem dolgoztak ennyit a stúdióban. A végeredmény egy melankolikus és katartikus vallomás, ami tökéletesen keveredik a tőlük megszokott, szerethető blaha pop hangzással. A budapesti parkos koncertjük után most a nyári turnén csípheted el őket élőben, ahol egészen biztosan ez a zene is megszólal majd. Mit?

0: Mondanám, hogy na majd az éjszaka nagy felfrissülést hoz, de hát valószínűleg nem így lesz. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek itt a Petőfin, ahol minden magyar. Aztán kezdjük együtt a szombat esténket. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és az éterben nem sokára a Punani Masszívot is Papp Szabival. Itt lesz a Partizán.
1: Egyedül is lazán vagyok, aztán felülem lehet üres a zsebem, gatyám, hazám.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed család.

0: Siaterep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Fokozódik a forróság. A miniszterelnök vezeti a hőség miatt elrendelt védelmi tevékenységeket. Vízi trafipaxok álltak szolgálatba a Tiszatavon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Frontálisan karambolozott két személyautó a 3-as főúton Bükk-Kábrány északi határában. A 154-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat a rendőrség eltereli. A 32-esen Abony és Szolnok között egy autó árokba csúszott. A 79-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozóknak, közölte a kormány.hu oldal. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Délelőtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó, jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Az Európa-bajnok Spanyolország is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 1-0-ra kikapott a legutóbbi Európa-bajnok Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó VB csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a HLU 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen játszanak majd a világbajnokságon a 16 közé jutásért. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zéland együttesét. A 4-es második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A debreceni klub bejelentette, hogy 1+1 évre szerződtette Sergi Sampert, a 31 éves spanyol középpályásról. További érdekességeket a nemzetisport.hu-n olvashatnak. Formula 1. A Mercedes brit pilótája George Russell indulhat az érről a holnapi osztrák nagydíjon, majd mögötte a második és a harmadik helyen két Ferrari pilóta, Leclerc és Hamilton végzett az időmérő edzésen.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső nem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszönjük szépen a friss híreket, a kánikula még a következő napokban egészen biztosan tombolni fog tehát. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, indítjuk a kora esténket. Hello, tarts velem a folytatásban is, mert itt egy igazi Petőfi klasszikus, a Partizán, jön a Punani Masszív Papszabival.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar záporoznak, az utolsó üzenetek is még a mai témánkhoz, úgyhogy nézzük ki büszke még magára. Lali például már rengeteg bringatúrát tudhat maga mögött, de arra a legbüszkébb, amikor pár éve a srácokkal egészen Horvátországig tekertek. Hát az nem kis távolság, le a kalappal a lábizmok előtt, és van még itt üzenet Dinótól is például, aki a digitális világban alkotott maradandót, amikor elkészült az első komolyabb, egy étteremnek tervezett applikációjával, teljesen érthetően alig fért a bőrébe a büszkeségtől. Na hát pontosan erről szólt a ma délutánunk, kora esténk. Egyáltalán nem kell maratont futnunk ahhoz, hogy elismerjük a saját sikereinket. Már az is óriási győzelem, ha felkelünk a fotelból és a kanapén fekvés helyett időt és energiát szánunk a mozgásra, vagy éppen a fejlődésre. Ma a kódolástól és a horvátországi túrától kezdve a tökéletes első brownie-ig mindenre kaptam példát, én pedig rettentően büszke vagyok arra, hogy ilyen fantasztikus és inspiráló hallgatóink vannak a túloldalon. Hát köszönöm szépen a rengeteg nagyszerű üzenetet, most pedig lazítunk egy kicsit így a szombat kor esténken. Érkezik a következő újdonság Jude Law-tól. Ez a Vroom, a

Viszlát nyár! Van, aki már búcsúzna tőle, de még csak most kezdődik. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egészen hihetetlen belegondolni, de a most következő zene bizony már 15 éves. Képzeld, akkoriban robbant be a köztudatba a finom, romantikus elektropopot játszó Polár Dír, azaz Borsos Oleg és Lechner Márk. Elég volt egyetlen jól eltalált videoklip, amit beküldtek a Viva TV-be, és szinte azonnal jött a siker. Az Even If I'm Late című daluk aztán a rádiókba is bekerültek, és gyakorlatilag rongyosra játszották országszerte. Bár azóta Márkot messzire, egészen Kanadába sodort az élet, és mostanában már elég nagy a csend a zenekar körül, ez a dal még ma is ugyanolyan frissnek hat, mint legelőször 15 évvel ezelőtt. Nosztalgiázzunk egy kicsit, utazunk vissza az időben a Polár Dírrel, ez az Even If I'm Late, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sajnos úgy tűnik, a hőség még tovább fokozódik, ennek pedig egy egészen konkrét oka van. Egy hatalmas hőkupola húzódott Nyugat-Európa felől fokozatosan a mi térségünk, így Magyarország fölé is. Most a hétvégén a legforróbb tájakon 40-41 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála, ezzel szinte biztos, hogy megdőlnek az évszázados melegrekordok. Ráadásul a nappali forróság után a hajnalok sem hoznak igazi felfrissülést. Itt vannak ugye a trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet sehol sem süllyed 20 fok alá. Sőt, ha a nagyvárosok belsejében vagy vízparton vészeled át a hétvégét, ott akár a 25 fok feletti minimumok is kifoghatnak majd rajtad a jövő hét elején. Hát nagyon komoly napok állnak előttünk, úgyhogy kérlek, nagyon figyelj oda magadra, és a többiekre is, tartsuk szemmel egymást a bajban. A Petőfi pedig kíséri a hétvégédet is. A folytatásban a Well Hello-val, ez az Éjféltájt.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Te is félve ülsz már be az autóba, annyira nagy a forróság. Na figyelj, mert hogy a következő órában hozok egy nagyon gyors tippet, amivel gyakorlatilag pillanatok alatt ki tudjuk szellőztetni az autót. Tarts velem! Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán Ákossal megyünk tovább. Ember maradj, ez szól!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap a mainál is melegebb lesz. Véget ért a Budapest Pride, megkezdődött a Mátrai Művészeti Napok programsorozat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Frontálisan ütközött két személyautó a 3-as főúton Bükk-Ábrány északi határában. A 154-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták a forgalmat, a rendőrség eltereli. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama módosult. Holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a Paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel, az ország energiaellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A bejegyzésben ugyanakkor arra is kérte az embereket, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Megkezdődött a 23. alkalommal megrendezett Muzsikál az erdő, Mátrai Művészeti Napok programsorozat. Július 5-éig 9 helyszínen várják az érdeklődőket klasszikus és népzenei koncertekkel, néptánc bemutatóval, kézműves foglalkozásokkal, valamint gyermekprogramokkal. Szabó Lajos, a kezdeményezés ötletgazdája elmondta, a rendezvény célja a környezettudatos és fenntartható életmód fontosságára felhívni a figyelmet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Az Európa-bajnok Spanyolország is csoportelsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 1-0-ra kikapott a legutóbbi Európa-bajnok Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó VB csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoportelsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen játszanak majd a világbajnokságon a 16 közé jutásért. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zéland együttesét. A 4-es második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A debreceni klub bejelentette, hogy 1+1 évre szerződtette Sergi Sampert, a 31 éves spanyol középpályásról. További érdekességeket a nemzetisport.hu-n olvashatnak. Formula 1. A Mercedes brit pilótája George Russell indulhat az érről a holnapi osztrák nagydíjon, majd mögötte a második és a harmadik helyen két Ferrari pilóta, Leclerc és Hamilton végzett az időmérő edzésen.
3: Petőfi. Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső nem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hazai zenékkel rúgjuk rá az ajtót a szombat estére itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, és ahogy ígértem, nem sokára jövök egy tippel, mellyel pillanatok alatt ki tudjuk szellőztetni az átforrósodott autót. Most viszont Ákosé a kezdés, ez az ember maradj.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szerintem már mindenkivel megtörtént, főleg ebben a brutális hőségben, hogy hosszabb parkolás után beszálltunk az autóba, és a kormány szinte égetett, az ülések meg izzottak. Na ilyenkor a legtöbben reflexből azonnal maximumra nyomják a klímát, pedig hát létezik egy nagyon egyszerű fizikai trükk, amivel másodpercek alatt kiszabadíthatjuk a bent rekedt forró levegőt. A lényeg, hogy húzzuk le az egyik első ablakot teljesen, majd menjünk át a szemközti oldali ajtóhoz, és egymás után 5-6-szor nyissuk ki és csukjuk be. Ezzel a mozdulatsorral gyakorlatilag szó szerint kipumpáljuk a kocsiból az 50-60 fokos katlant, és sokkal kellemesebb levegő lesz a helyén. Így a légkondinak sem kell majd megszakadnia, amikor elindulsz egyből. És még egy tipp a megelőzéshez, hogy a fényvisszaverő napellenzőt ne a szélvédő mögé belülre tegyük, hanem szorítsuk oda kívülről az ablaktörlőkkel. Így a napsugarak még azelőtt visszaverődnek, hogy átjutnának az üvegen és felmelegítenék az utasteret. Egy próbát szerintem mindenképpen megér a következő indulásnál. Most pedig gurulunk tovább. Ezúttal a We Are Rockstars-szal, ez a Rólunk szól, itt a Petőfi.

ahol minden magyar. Készülj fel a tradicionális népzene és a modern elektronika fúziójára, mert hogy érkezik Csinszka. Talán te is a TikTokon figyeltél fel rá először a felsütött a napsugára kapcsán, vagy hallottad az Erdélyt, ami hetekig vezette a hazai Spotify listát. Nem véletlen, hogy tavaly ez az erdélyi származású lány képviselette hazánkat a legnagyobb streaming platform globális női alkotókat támogató kampányában. A Transformania című nagylemezén a népzene és az alternatív R&B kontrasztjából valami egészen különleges született. Itt a felsütött a napsugára Csinszkától a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

és a nyitott szemmel, Frank után szabadon, te pedig maradj nyitott füllel, mert egy igazán pörgős szombat este áll előtted itt a Petőfin, ahol minden magyar. Nem sokára hozom neked az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit a 60-as évektől egészen napjainkig, ráadásul a legjobb koncertajánlókkal is jövök, hogy biztosan nem maradj le a kedvenceidről. Késő este pedig újra jelentkezik a Petőfi Rádió legendás műsora, az Akusztik, ezúttal Szil Mohaival. Most viszont egy újdonságot hallhatsz Nora Tilltől, aki arról az estéről írt egy dalt, amikor a barátokkal töltött buli végén az ember kikéri az utolsó kört, de még nem szeretnénk hazamenni és egyedül maradni a gondolatainkkal. Ez a Last Round Stable, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nem egy messzire, mert már is indítjuk a szombat esténket koncertajánlókkal és az elmúlt évtizedek nagy hazai slágereivel. Itt lesz mindjárt a Balkán Fanatiktól a Feljött a Nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
4: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
5: És a hibáztatok előről.
4: Így van. Vagy úgy maradt.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnap a mainál is melegebb idő lesz. Csatlakozott Magyarország az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Több mint 4000-en voltak a Balaton átevezésen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Frontálisan ütközött két személyautó a 3-as főúton Bükk-Kábrány északi határában. A 154-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat a rendőrség eltereli. A 31-es főúton Mendebel területén a 36-os kilométernél egy mezőgazdasági vontató egy kerítésnek ütközött. Félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Harmadfokú hőségriadó van az egész országban. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A háromoldalú megállapodásban a tagállamokon kívül uniós intézmények és iparági szereplők vesznek részt. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárdi és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a szápp és a kajak volt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Az Európa-bajnok Spanyolország is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 1-0-ra kikapott a legutóbbi Európa-bajnok Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó VB csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen játszanak majd a világbajnokságon a 16 közé jutásért. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zéland együttesét. A 4-es második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Formula 1. A Mercedes brit pilótája George Russell indulhat az érről a holnapi osztrák nagydíjon, majd mögötte a második és a harmadik helyen két Ferrari pilóta, Leclerc és Hamilton végzett az időmérő edzésen.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső nem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A 60-as évektől napjainkig lesz itt minden a szombat esténkben. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és még koncertajánlókkal is jövök, úgyhogy mindenképpen tarts velem. Ami a következő perceket illeti, itt lesz a Carson Coma és Jude Law dala, szemüveg, de előbb a Balkán fanatik talja, a bejött
1: a... Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Szent Gotthárdi Zaporozsec és a Magna Cum Laude frontembere Mező Misi az elmúlt hónapokban valami nagyon izgalmas közös anyagon dolgozott, és májusban meg is érkezett a végeredmény. A dal a Köszi címet kapta. Az együttműködés ötlete egyébként még tavaly ősszel született, amikor Varga Bencét, a Zaporozsec énekesét teljesen elvarázsolta Misi egyszálgitáros, mesélős estje. Azonnal érezte a zenei és emberi kapcsolódást, a közös munka gyümölcse pedig ez a dal lett, melyhez a srácok szerint az eddigi legjobb videoklipjüket forgatták le. Ha élőben is szeretnéd hallani a zenekarokat, a Magna Cum Laude július 11-én Nyírbátorban ad koncertet, a Zaporozsecet pedig ma este nagyjából egy óra múlva már Pétfürdőn láthatod a színpadon. De addig is jöjjön most a Köszi tőlük, itt a Petőfi.

Szombat este is a Petőfit hallgatod, jó helyen vagy, itt minden magyar. A folytatásban pedig jön a hazai könnyű zene egyik legizgalmasabb történetű legendája, a Bojtorján. Kevesen mondhatják el magukról itthon, hogy koncertet adtak a londoni Wembley Arénában, szerepeltek az amerikai David Letterman Showban, vagy hogy olyan óriásokkal zenélhettek együtt, mint Johnny Cash és Jerry Lee Lewis. Nekik mindez összejött a 80-as években. A lenyűgöző 4-5 szólamú vokájaikról és a Szörényi Levent által egyengetett több százezer példányban elkelt csavargó dalalbumról ismert csapat örökre beírta magát a zene történelembe. Nosztalgiázzunk egy kicsit ezen az estén. Érkezik tőlük az egyik legnagyobb klasszikus, a Vigyázz magadra, fiam!

senkivel. Édorba szúrják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Hazai zenék minden mennyiségben a legváltozatosabb évtizedekből, és koncertajánlók, erre számított a szombat este folytatásában. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, most jönnek a friss hírek, aztán itt lesz például a Halott pénz és a...
1: Darabokat tört el a szívem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
4: A Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnap a mainál is melegebb lesz, lemondott a szerb államfő, többen belefulladtak a Dunába.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Frontálisan karambolozott két személyautó korábban a 3-as főúton Bükk-Ábrány északi határában. A 154-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat a rendőrség eltereli. A 32-esen Abony és Szolnok között egy személyautó árokba csúszott. A 79-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Harmadfokú hőségriadóban a rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon pedig palackosivó vizet osztanak. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök Alekszandar Vučić, néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, továbbra is aktív szerepet vállal majd a szerb politikában, és pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. A sajtó szerint lemondása összefügghet azzal, hogy a jövőben ismét miniszterelnök lehet. Vučić ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szerbia folytatja európai integrációját, miközben megőrzi kapcsolatait Oroszországgal és Kínával. Irán drónokkal támadta Bahreint és egy újabb hajót is a Hormuzi szorosban. A csapások valószínűleg válaszlépések a pénteki amerikai légi csapásokra. A bahreini külügyminisztérium kirívó fenyegetésnek nevezte az ország elleni támadást, és hangsúlyozta, joga van az önvédelemre. Közben a brit haditengerészet arról számolt be, hogy a ma megtámadott tanker legénysége biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. Itthon hárman tűntek el ma a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kupaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt is, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: Az Európa-bajnok Spanyolország is csoportelsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 1-0-ra kikapott a legutóbbi Európa-bajnok Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó VB csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoportelsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a HLU 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zéland együttesét. A 4-es második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Óriási csatában 2 óra 20 perces mérkőzésen Kecskeméten 3-2-re kikapott a magyar női röplabda válogatott Svédországtól. Az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésen a visszavágót jövő szerdán Svédországban Örebróban rendezik. Formula 1. A Mercedes brit pilótája George Russell indulhat az érről a holnapi osztrák nagydíjon, majd mögötte a második és a harmadik helyen két Ferrari pilóta, Leclerc és Hamilton végzett az időmérő edzésen.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső sehol sem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Évtizedek találkoznak szombat este is itt a Petőfin, ahol minden magyar, úgyhogy kifejezetten változatos óra áll előttünk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ő majd például a V-motorok örökzöldjén, na de most a halott pénzi a pálya, ez már is a darabokra törted a szívem.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáról.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Felejtsd el a Patika mérlegen kiszámolt steril popzenéket, mert most valami egészen húsvér fúzió következik. A Honeybeast és a Pornograst úgy döntött, elveti a modern digitális trükköket, bevonultak a stúdióba, egyszerre kézbe vették a hangszereket, és egyetlen hatalmas, közös örömzenélésben vették fel a Hullik a cseresznyefa virága című szerzeményüket. A videoklip is ezt egyébként nagyon szuperül átadja, érdemes megnézni. Ha élőben is meghallgatnád a csapatokat, jegyezd a dátumokat a Pornograsttal holnap Tatán, a Honeybeast-tel pedig július 8-án Szegeden tudsz találkozni. Tapadja hangszórókra és csavarja hangerőn, mert itt van a Honeybeast és a Pornograst, ez a Hullik a cseresznyefa virága.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pornograsttal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

Zséda és a Szeres Most, itt a Petőfin, ahol minden magyar. A most következő formációt viszont nem csak most szeretjük, hanem már 45 éve ennyi ideje formálja a hazai könnyűzenét, a teljesen egyedi, ironikus és abszurd humoráról ismert KFT. A Józsefvárosi Pince Klubból induló csapat az 1981-es Táncdal Fesztiválon a felejthetetlen pantomimes Bábu vagy előadásával robbant be a köztudatba, onnantól pedig nem volt megállás. Bár a formáció egy új korszakba lépett nemrég Lára András kiválásával, a KFT azóta is aktív és hűséges a sajátos stílusához, na is persze a közönségéhez. Ha élőben is énekelnéd a generációkat összekötő örökzöldeket, július 4-én Szarvason csípheted el az urakat, de ide nyáron a Művészetek Völgyében is színpadra állnak. Most pedig tekerje hangerőm, mert jön tőlük az egyik legnagyobb klasszikus, a Bál az operában.

0: Jó helyen vagy, a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, a szombat esténkben pedig jövök még több koncertajánlóval és hazai kedvencekkel az elmúlt 6 évtizedből. A kezdés a Balkán VIP-é lesz. Mindjárt pörög a lombkoronák.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tovább fokozódik a hőség, többen is belefulladtak ma a Dunába. Elkezdődtek a szegedi szabadtéri játékok.
1: Petőfi Rádió közlekedés.
3: A 42-es főúton Berettyóújfalu közelében egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze a 29-es kilométernél, ahol egy munkavégzés miatt korábban félpályás korlátozás volt érvényben, de a baleset résztvevői elfoglalják a szabadon maradt forgalmi sávot. Így jelenleg mindkét irányban áll a forgalom. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstopp időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Harmadfokú hőségriadó van. A rendkívüli meleg komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölték a kormány.hu oldalon. Az extrém hőség miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. Hárman tűntek el ma a Dunában, egyikük holttestét már meg is találták. A rendőrség közölte, egy fiatal ember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánnál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az eseményt a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje nyitotta meg. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Fellépmások mellett a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Budafoki Doknányi Zenekar, valamint musicalek, könnyűzenei koncertek és színi előadások várják az érdeklődőket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos idő, felhő alig lesz az égen, eső nem várható. Hajnalban 20 fok körül, délután 35 és 40 fok között várható a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél egy újabb órára a szombat estéből? Na akkor nyomjuk neki. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, itt az éterben pedig elképesztő mennyiségben jönnek a nagy hazai kedvencek az elmúlt évtizedekből. A kezdés Krokovai Ábelé és Lovas Marcié, vagyis a Balkán VIP-jé, ez a lomkoronák.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Egy szuper szombateste együtt, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szaja Noé érkezik a folytatásban, úgyhogy merüljünk el egy kicsit a letisztult éteri dallamokban, mert a hölgy elhozta nekünk a harmadik nagy lemezét. A Driftwood azt a finom, atmoszférikus világot nyújtja, melyben az ének és a hangulatépítés viszi a primet, a minimalista hangszerelés pedig tökéletes teret enged a lenyűgöző vokáloknak. A korong érdekessége a nyelvi kettősség. 10 dalból 6 magyarul, 4 pedig angolul szólal meg. De Szaja Noé elegáns stílusa természetesen most sem okoz csalódást. Július 4-én Budapesten, 10-én pedig az F-oton is színpadra áll. Érkezik az új album címadó dala, itt a Driftwood, a Petőfi.
1: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a szombat esténkben egy egészen különleges, levegős zenei utazással, mert ő megérkezett az Imago Mundi debütáló nagylemeze, a Széthullik a világ. A srácok egyetlen hömpölygő érzelmes ívbe sűrítették ezt a gitárcentrikus, de mégis könnyen befogadható alternatív popanyagot, ami leginkább egy meleg naplementés hangulatot idéz. Ha esetleg az áprilisi lemezbemutatóról lemaradtál volna, akkor legközelebb ma este 23 óra után Párkányban kaphatod el őket, vagy július 4-én Szegeden. Itt az Imago Mundi és az Estelente a Petőfilm.

0: szeretnék én lenni a csók.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Élő hangszerekre váltunk a szombat este folytatásában, mert már is elindul az akusztik Szil Mohaival. Ne menj messzire!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Az akusztikkal folytatódik a szombat esténk itt a Petőfin, ahol minden magyar. Én Megyesi Gábor vagyok, a következő közel 60 percben pedig a színpadon Szil Mohait hallhatod. Úgyhogy lazíts, dőj hátra, főszerepben az élő zene.

0: Köszönöm. Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon Szil Mohai.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a új zenekarom első akusztik koncertje. Én Mohai Szilárd vagyok, művész nevemben Szil Mohai, és a továbbiakban különböző dolgokat tudhattok majd meg rólam és a dalaimról. Amivel most folytatjuk, az például Álmomból ébredve írtam, és címe Mystery Box. A zenészek pedig nem mások ma itt velem, mint Albert Péter, Túcsány Áron, Szegény István, Almás Jenikő, és Kálmán Levi.

0: Musun yüksek?
1: Nagyon-nagyon sok témakörben született már általam dal, és én nem feltétlenül a nézettség miatt, hanem azért szeretném minél több emberhez eljutatni a zenémet, mert én úgy gondolom, hogy amikről szólnak, azokon én legtöbbször keresztül megyek, és talán az a célja ennek az egésznek, hogy ha esetleg valaki más, valami egész hasonló megy keresztül, akkor ez a dal talán ott legyen számára, és ha ilyen visszajelzést kaptam, az számomra nagyon megható és motiváló volt mindig is. Úgyhogy most egy szerelmes dallal fogjuk folytatni, aminek az a címe, hogy Állj fel!

0: Köszönjük szépen!
1: Ez az Akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben Szil Mohaj zenél.
0: Nem minden dalhoz kell, hogy kötődjön személyes élmény. Nagyon jó dolog sokszor a fantáziára hagyatkozni, úgy gondolom, és hát most elérkeztünk az egyetlen magyar számhoz ebben a műsorban, ugyanis most a Te meg én című dalt fogjuk előadni. Fogadját sok szeretettel!

ebben a hangulat, jól van. Akkor most, hogy így felhoztunk mindenkit, vagy levittünk, most az öregedésről fogunk előadni egy dalt, aminek a címe Aging.

0: Köszönjük szépen!
1: Korábban említettem, hogy nem a nézettséget sem, de hát itt van egy dal, ami a rajongóink körében nagyon sikeres lett, úgyhogy nem azért csináljuk, de azért örülünk neki, és hát ennek a dalnak a lényege az talán az, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy bármi gond van az életben, bármi jön szembe, tényleg akármi, csak idő kérdése, és lehet, hogy örökre eltűnik, lehet, hogy eszünkbe sem fog jutni többet, lehet, hogy pár év múlva majd valami eszünkbe juttatja, és csak magunkon fogunk röhögni, hogy hát ezzel hogy tudtam ennyit problémázni, és itt van ez a dal, a címe Matter of Time, csak idő kérdése, és minden rossz elmúlik.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Petőfi Rádió Akusztik. Ebben az órában a színpadon Szilmohai.
0: Következő dal, amit eljátszunk, szintén egy közkedvelt, és arról szól, hogy fontos, hogy emlékezzünk rá, hogy amikor bántanak bennünket, akkor valójában azon fájdalomban, aki bánt bennünket. The one in pain.

Köszönjük szépen! Utolsó dalom következik. Ezt a dalt életem szerelmének írtam, és annyira szerencsés helyzetben vagyok, hogy a dal megírása óta ez a személy nem változott, úgyhogy következzen a Shaking.

0: a figyelmet! Ode Péter! Túcsán Járon! Szegény István! Amás Jerikő! És Kálmán Levente! Köszönjük szépen!
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az elmúlt egy órában a színpadon Szil Mohait hallhattad. Jövő héten is lesz akusztik. Akkor is találkozzunk ugyanitt. A mikrofonnál búcsúzik Megyesi Gábor. Szép estét!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Zsolta Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
0: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogat.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal egy rendkívül különleges zeneszerető család kerül a fókuszba. Ők Borbély Mihályék, tarts velem ma este is!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival. Vendégem ezúttal egy olyan család, aminek hétköznapjaiban kulcs szerepet játszik a zene. Vendégem a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész Borbély Mihály, valamint fia, ifjabb Borbély Mihály. Hát köszöntelek titeket a műsorban.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Hát először is nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást mindketten. Ugye ilyen még nem volt, hogy apa és fia ül itt velem, akik mindketten zenélnek, csak éppen a zenei spektrum teljesen más oldalain helyezkednek el. Ugye édesapád Misi számos fúvós hangszeren játszik, valamint tárogatón is bejárta a világot, és ugye van itt Borbély Műhely, Balkán Jazz Projekt és Quartet B, ha jól tudom.
3: Igen, mini, legalább ennyi.
1: Legalább ennyi, és hogyha nem haragszol, Misi, édesapáddal kezdenénk egy kicsit ezt a beszélgetést. Hogyan indultál el a zenei úton annó?
3: Érdekes történet, mert a családban nem volt a felmenők között muzsikus, és az első osztályban, amikor bekerültem az iskolába, az első tanítónéni mondta szüleimnek, hogy olyan ügyesen énekel itt az énekórákon, jó füle van a gyereknek, el kéne vinni. És ez így is történt. A csodálatos a történetben, hogy az első hangszerem és sokáig főhangszerem a klarinét volt, na de hát egy pomázi 7 éves gyerek, mikor azt mondják, hogy ugye a zenéske, hogy mit szólnál például a klarinéthoz, az fogalmam sem volt, de hogy egy ilyen névvel, hogy csak jó hangszer lehet, abban biztos voltam, és amikor megláttam, akkor ja, mintha már láttam volna valami hasonlót, és teljesen lenyűgözött, és azóta is csak, hát az túlzás, hogy csak fúvós hangszereken játszom, de ez az életemnek a nagy része, és abban a pillanatban, hogy látok valamilyen hangszert, amit most nem a szó rossz értelmében meg lehet fújni, akkor rögtön kipróbálom, és rengeteg hangszerem van otthon, néha viccelődnek, hogy elhoztál otthonról mindent, mondom, hát ha tudnátok, hogy mennyi minden van még otthon. És mindenkinek megvan a történet, hogy ezen a fesztiválon attól kaptam, amattól vettem, és mindenkinek különleges hangja van, és ezt nagyon szeretem, ezt a fajta kapcsolatot a hangszereimmel.
1: Ugye mondjuk el, hogy számtalan lemez felvételen is közreműködtél Európa szerte, USA-ban, Mexikóban, Ausztráliában. Az elején gondoltad volna, hogy ennyire kinyílik a világ a zene által?
3: Nem. Hát ez az ember úgy benne van, meg először hobbi zenészként kettelésből csináltam. Aztán 8. tájékán, amikor a pályaválasztás, hogy vagy melyik iskolába, vagy hova mennek. Ugye a zenészeknél az egy fontos dolog szokott lenni, akkor mennek konziba és ilyenek. És én mondtam, nem, ha nekem jó az így, hogy csak úgy kettelésből. A foci meg a műszaki dolgok legalább annyira érdekelnek. Uh-huh. De eltelt 2 év, és középiskola második év folyamában volt, ez emlékszem, egy csomó haverom már elhatározta, volt, aki már zenei pályára, iskolába ment, konziba vagy főiskolába, és mondom, hát elveszítem a haverjaimat, úgyhogy na jó van, akkor elkezdek jobban gyakorolni, és így eldöntöttem, akkor derült ez ki, és nem bántam meg ezt a döntést.
1: És most Misihez fordulok, hallgatókat vezessük be a te zenei előképzettségedbe, és hát honnan jött a zene szeretete? Ugye egyrésztről nyilvánvaló, ebbe csöppentél bele, ebbe születtél bele, viszont hogyan lett belőled, hogy olyan zenész, elektronikus zenész és beatmaker, ezt majd külön még kifejtjük.
2: Hát ugye egész kiskoromban amúgy körülvett a zene otthon, tehát folyamatosan szólt vagy valami, vagy édesapám fújt valamilyen hangszert, vagy pedig CD-ket hallgattunk igazából még kiskorunkban. És ami nekem egy ilyen kapcsolat volt aztán azzal, hogy én is belekeveredjek ebbe az egészbe, hogy az idősebbik bátyám, ő producerkedett, tehát ő csinált otthon beateket, meg ilyesmi, inkább csak hobbi szinten, de igazából ő vezetett bele ebbe, és én is azzal a szoftverrel kezdtem el először dolgozni, teljesen más stílusba először, de ide datálnám a kezdést, mert ő így megmutatta, hogy amúgy össze tudsz rakni végül is a számítógépeden is egy zenei alapot. Egyébként én is jártam zeneiskolába, tehát ilyen szintű alapképzettségem nekem is megvan, én gitároztam egyébként.
3: Meg furuljáztál.
2: Igen, az nagyon fontos.
3: Fúvos, nyilván
2: egyébként nem volt ilyen tekintetben nyomás, hogy akkor nekem is fúvósnak kell lennem, de egy évet furuljáztam, hogy hát, ha nekem is elindul ez, az annyira nekem nem jött be, és a gitár az menőbb volt, mert a tábortűznél lehetett akkor
3: csajozni.
2: Gitára nem nagyon jött össze, úgyhogy úgy voltam, hogy akkor irány az elektronikus zene.
1: Ha jól tudom, amikor készültünk a beszélgetésre, olvastuk, vagy búcsú mondta a szerkesztőm, hogy nem volt olyan egyszerű az indulás. Tehát, hogy ugye a beatmaker, amikor te zenei alapokat csinálsz, az azért nem indult el egyszerűen, hogyha jól tudom.
2: Hát igen, meg én azért elég sok irányzatát megjártam ennek az egésznek, tehát hogy a bátyám által az ilyen hip-hop stílusra találkoztam először, ami nagyon tetszett is volt, hogy emlékszem 12-3 éves koromban el is vitt ilyen koncertekre, de én nekem aztán pont abban az időszakban volt egy ilyen nagy elektronikus zenei boom, és azzal próbálkoztam én is elég sokáig, nagyon gyenge minőségű zenéket készítettem, de a lelkesedés az megvolt. Úgyhogy igen, tehát azt gondolom, hogy ez a sok bele rakott munka, ami az évek során megtörtént, az végül aztán beért, most kezdem azt érezni én is, de igen, az elején azért nem volt annyira könnyű.
1: Mit mondanál, hogy mitől lesz jó egy zenei alap? Ez csak úgy érdekelne engem.
2: Hát én amúgy mindig is azokat a producereket meg előadókat szerettem, akik akár lemezenként is valami új hangzást, vagy megújítják magukat, vagy új hangzást hoznak, és szerintem, hogyha valaki meghallgat egy zenei alapot anélkül, hogy látná, hogy ki csinálta, de már tudja, hogy az az övé, vagy csak tippel rá, mert megvan a saját soundja, akkor az már mindenképp valami minőséget képvisel.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: álmom. Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival vendégem. Ebben az órában a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész Borbély Mihály, valamint fia, ifjabb Borbély Mihály. Visszafordulnék édesapádhoz. Hát ugye azért zene-zene, de egy teljesen más zenei világ. Mit gondoltál? Vagy mi volt az első gondolat, amikor megtudtad, hogy hát ez ilyen elektronikus, hip-hop zene? Mesélj egy kicsit.
2: Sokan szokták mondani, hogy nincs ilyen meg olyan zene, csak jó meg rossz, de hát ez ugye ízlés függő, és hát nyilván az esztétizálás az nem lehet egyetemes értékű, és ez szerintem így van egyén. Nekem azt tetszett meg egy idő után a Misinek a zenéiben, hogy kezdtem érezni, hogy nagyon koncentráltan odafigyel az apró részletekre. Uh-huh. Tehát az igényesség, ami elkezdte jellemezni a viszonylag korán a munkáit, hogy erre figyelj, arra figyelj, meg volt, hogy mutatott, hogy van egy ilyen számötlete, mit szólsz hozzá, tanácsot is kért, és mindig próbáltam nagyon udvarias lenni, tehát soha nem dorongoltam le, de olyan volt, hogy te mit gondolsz, ha így vagy úgy érdekesebbé tenni, de volt olyan is, amikor ez csak egy számötlet, mondom, ez így, ahogy van, nagyon. Hát ez még csak otthon bejátszottam, majd meghallott, ha kész lesz, tehát dolgozott vele, és tulajdonképpen hát ahogy mi zenészek mindig vagyunk, van olyan, hogy már ki kell adni, és akkor felkerül, vagy lemezre kerül, vagy van, és mondja, hogy hát itt voltunk, de még lehetne cizelálni. Tehát nagyon, ez tetszik nagyon, hogy az igényességben nem adta egy szint alá, és talán ezért is keresik meg sokan, akik a szakmából már ismerik őt, mert a lezserség, vagy az a felületesség, ami sokszor engem olyan értelemben szíven üt, hogy ja, de hát hallok valamit, vagy látok akár egy koncertet, és azt mondom, de gyerekek, legyetek már igényesebbek. Tehát ez nála beérett, és ezt én nagyon-nagyon értékelem.
1: Na, ha már használják a zenei alapokat, és egyre népszerűbb vagy, honnan jött a kapcsolat Grubival? Valamint rátérhetünk egy picit a Mirror Glimpse-re is, ami hát szerintem sokunknak okozott nagyon-nagyon kellemes és vicces perceket. Nekem az egyik legjobb emlékem egyébként, Franciaországból jöttünk haza, sieltünk, 18 óra volt az út, kocsival mentünk négyen, és az út nagy részében ezeket a számokat pörgettük, és zseniális volt az út, úgyhogy köszönjük szépen innen is. Na de, honnan a kapcsolat, és hogy indult el ez az egész?
3: Hát ezt tudni kell rólunk, hogy mindketten pomáziak vagyunk.
1: Erre még ki fogunk térni külön.
3: Igen,
1: is.
3: Tehát Pomáz az egy fontos helyszíne volt szerintem mindnyájunk életének, és mi igazából nem is a zenén keresztül ismerkedtünk meg először, egyébként egy iskolába jártunk, de ő fölöttem járt, és akkoriban nagyon menő volt BMX-ezni, meg biciklivel ugratgatni, és gyakorlatilag az ő hátsó kertük volt a nagy pályánk, ahol mi ennek hódoltunk. És akkor ott ismerkedtünk meg, aztán igazából rájöttünk, hogy mind a ketten hasonló érdeklődési körrel rendelkezünk, és előbb-utóbb így egymásra találtunk a zeneiségbe, de hogy alapvetően barátsággal indult ez az egész. És aztán, amikor már azt éreztük, hogy annyi közös zenei ötletünk van, hogy ez nem feltétlenül fér bele abba, hogy mindig csak az ő szóló projektjében jöjjön ki, akkor úgy döntöttünk, hogy ráadásul pont a 2020-21 környékén csináltuk az első lemezünket, amikor ugye lezárások voltak, és gyakorlatilag nem nagyon tudtunk mivel programot csinálni magunknak, tehát akkor leutaztunk Balatonra, és ez jött ki belőlünk, és hát szeretjük úgy jellemezni, hogy amikor okos emberek hülyéskednek, és nem fordítva, de lehet, hogy csak hazudunk magunknak, nem tudom.
2: Igen, én ezt úgy látom, szoktam néha neki is mondani, ugye ismertem őket kis gyerekkoruk. Igen. Óta, meg a haveri körét, és minden, hát nem igazán, mi lett belőttek a pomázi hülye gyerekekből, mert hogy tényleg állandóan a viccelődés, hülyéskedés benne volt, hogy ebből tudtak egy ilyen paródia-szerű dolgot csinálni. Már legalábbis ugye a Mirror Glimpse-re ez egy fontos dolog, hogy bizonyos jelenségek rá világítanak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik.
1: Igen, én még a hip-hopra akartam rákérdezni, viszont ha már ennyiszer feljött Pomáz, akkor egy kicsit most ugrunk. Mit adott nektek ez a helység? Mindkettőtök zenéjében visszaköszön, fontos helyszín, és miért különleges ez annyira?
2: Hát a 60-as években, amikor én kisgyermek voltam, meg kezdett nyiladozni a világom, tényleg egy olyan kulturális és egyáltalán ideális gyermeki környezetben éltem, ahol már 6-7 éves korunktól mi mászkáltunk, otthonról elmentünk, szinte a focipályán nőttem fel, haverokkal erdőt, mezőt jártuk, tehát egy ideális terep volt. A Misi gyermekkorában 90-es évek végén, 2000-es évek elején ez nagyon megváltozott, hát Budapest elővárosa lett, de ők is ezzel, ahogy mondta, hogy mentek a dörtre, meg a bicikli, meg az egyéb, tehát megtalálták ők is a természet közeli részeket, majd innen elmondja ő. Egy nagyon varázslatos hely egyébként itt a Pilis kapujában, amit úgy szoktam mondani, inkább azt sajnálom, hogy érzem, hogy mi lehetne Pomáz, de hát mindenféle okok miatt, nyilván anyagi és egyéb okok miatt ez nem tud megvalósulni, de soha nem gondoltam komolyabban azon, hogy elköltözzem onnan. És ez egy tényleg mai napig is számomra Pomáz, Szentendre, ez a két város határozta meg az életemet. Nagyon ideális teretnek tartom, és nagyon örülök, hogy itt élhetek.
3: Misi? Igen, egyébként én is ezt akartam felhozni, hogy az, hogy tehát már amikor letérsz a 11-es útról, és csak így meglátod Pomázt, hogy a hegyek között úgy megbújik néha így a ilyen ködös képben, olyan meseszerű nekem az egész helyszín, és én is, amikor tényleg én is abban nőttem, hogy ugyanakkor már, nem tudom, kiskorunkban már neteztünk, meg játszottunk a gépen, meg ilyesmi, de valahogy nagyon ideális volt arra, hogy együtt töltsünk szabadidőt a barátaimmal kint, és hogy így felfedezzük. Több zöld terület is volt Pomázon, azóta már nagyon beépítették, de nekem egy ilyen nagy szabadságot adott igazából gyerekkoromban, és igazából életre szóló élményeket. Sokszor pozitív, néha meg negatív értelemben, mert vannak sajátosságai Pomáznak, de én alapvetően nagyon szerettem, most már 10 éve Budapesten élek, meg egyébként gimibe is itt jártam, szóval most már kevesebbet időt töltök kint, de azért igyekszem is kimenni, mert nagyon szeretem.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival vendégem ebben az órában a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész Borbély Mihály, valamint fia, ifjabb Borbély Mihály. Na, még visszatérve a Mirror Glimpse-re egy picit, ugye ez a fajta zene akkor is nagyon jó lenne, hogyha úgymond a mondani való teljes mértékben komoly lenne. Viszont honnan jött ez a szatirikus irány? Egy kicsit talán belgás, hogy a hétköznapi problémákat, ügyeket, stb. Nem tudom én, állítjátok a középpontban, kifigurázzátok, nyilván ezért is működik, meg ezért is sokan tudnak vele azonosulni, de honnan jött ez a fajta viccesebb irány?
2: Hát szerintem onnan jött, hogy igazából merem, tehát ma én kijelentem, hogy mi viccesek vagyunk a magánéletünkben, tehát amikor együtt lógunk, vagy együtt töltünk időt bármilyen formában, akár csak egy nyaraláson, nagyon sokat nevetünk, és nagyon sok poén megy igazából, és szerintem ez ennek egy kivetülése a zenében. Másrészt pedig szerintem az is megfogott minket, hogy valahol olyan szürreális, hogy mi a rapben tevékenykedünk, meg színpadokon rappelünk, úgyhogy kertvárosi, teljesen rendezett körülményű családi helyzetből jövünk, tehát ez ugye, ha megnézzük Amerikában, ahol tehát a hip-hop eredete az nyilván nem ennek a rétegnek volt a zenéje, tehát valahol szürreális, hogy mi az egyetemről kijöve abban találtuk magunkat, hogy amúgy nagy színpadokon rappelünk, és emiatt sokszor, amikor összejöttünk a Krisztiánnal, akkor olyan dalokat, tehát hogy tetszett az, hogy kifigurázzuk magát a rapper létet, meg azt, hogy mi rappelünk, tehát saját magunkból is csináltunk viccet szerintem sok esetben, és ez az, ami így belecsatornázódott ebbe a projektbe.
1: Következő kérdés az mindkettőtökhöz szólna, még erre a kérdésre ennél a témánál maradva. Lehet ez görbetükör a társadalomnak, hogy látjátok ti ezt? Nyilván most ez a zenei projekt.
3: Biztos vagyok benne, de talán azt látom, hogy náluk ennél a fiatal generációnál is ez egy ilyen olyan stílus, ami a mindennapokban is jelen van, ahogy Misi elmondta, hogy ők a magánéletben is ilyenek, tehát az a része nagyon tetszik, hogy önazonosak. És hát a Mirror Glimpse nem jellemző, de mondjuk a Krubi projektjeiben nagyon komoly számok is vannak, komoly kérdésekről, társadalmi, filozófiai, magánéleti drámák is megfogalmazódnak, tehát érzem mind a két oldalt, és ez nagyon tetszik, hogy érzelmileg gazdag, mondjuk azok a zenék, amiben a Misi is mozog, és számomra is egyébként, tehát az én nagyon komoly, mondjuk jazz tevékenységemben is számos humoros elem van zeneileg beépíteni, néha direkt, és akár mosolyognak is, vagy idézetek vannak nagy muzsikusüktől, vagy nem tudom, van például egy Charlie Parker számot, ami egy ilyen az egyik legnagyobb ilyen jazz standard, azt én balkáni ritmusba kicsit átalakítottam, de rögtön rá lehet ismerni, azt mindig nagyon mosolyogva hallgatják a bennfentesek. Külföldön volt, hogy játszottam ezt külföldi muzsikusokkal, vagy volt, hogy kurzuson beszélgettem erről, azt mindenki azt a kottát ad ide, tehát hogy rögtön megértik, hogy mi is, és írtosok vicc van benne, tehát valahol ez a része egyformán, az, amit érzünk, ami az életünk, azt próbáljuk a zenébe beletenni, és ez nekem mindig a minőséghez ez is hozzátartozott, legyen önazonos a zene. Tehát én, ha ismerek valakit, és azt érzem, hogy felmegy a színpadra, és elkezd kereszténykedni, vagy bármi, vagy elkezd nagyon poénos lenni, de a magánéletben nem olyan, csak úgy érzi, hogy azzal lehet eladni, nálam az nagyon nagy gát ahhoz, hogy meg akarjak ismerkedni jobban a művészetével. Tehát abban például, hogy valaki saját magát fejezi ki, vagy ez a fajta parodisztikus hajlam van, mert ez is a sajátjuk, akkor rögtön én nagyon elfogadó vagyok, és nagyon keresem az okokat, hogy mi lehet a szöveg meg a zenei tartalmak mögött.
2: Szerintem is amúgy jellemző az, hogy tehát én nekem is jobban imponálnak az ilyen önazonos zenei karakterek általában, illetve tehát nálam, meg egyébként édesapámnál is szerintem jellemzőek a zenei poénok, tehát akár egy improvizációban is néha olyan dolgok történnek, amitől akarva akaratlanul is elmosolyodsz, mert érted a zenei poént, és nálunk is az van, hogy sokszor beszéltünk arról, hogy mi amúgy igyekszünk azért zeneileg igényes dolgokat csinálni, olyan értelemben is, hogy nyilván mindenki a szövegre fog figyelni, főleg akkor, hogyha szókimondó, vagy tényleg tele van ilyen olyan utalásokkal, amik viccesek lehetnek, de hogy közben egy tök nagy produceri munka van emögött, és nagyon szeretjük mi is a zenei poénokat lekövetni az instrumentális részével a zenének, és szerintem ez sok embernek, aki csak átlaghallgató és nem merül el jobban ebbe a diszkográfiában, nem biztos, hogy feltűnik, de nagyon sok olyan megoldás van, ami nekünk egy olyan zenei poén, amit akár egész éjszakákat raktunk bele, csak azért, hogy egy 5 másodperces rész az nekünk örömet okozzon.
1: Lehet egyébként, igen.
3: Bocsánat, csak egy kis lábjegyzet a szókimondás. Az volt, hogy megkérdeztük, hogy te is milyen neked ezt hallgatni, ugye akik ismernek, tudják, hogy más az én szókincsem, és mondom, te figyelj, ez is, tehát benne van egyfajta stílus, meg benne van egy olyan kifejezés a világban, ami a fiataloknál nagyon saját maguk, és én azt gondolom, hogy amennyit ők használnak ebből az abszolút, tehát most ez csak egy, tehát mindennapi élmény most, mielőtt Misit felvettem, útközben megálltam, egy-két dolgot vettem, hogy útközben ne éhezek, ne szomjazzak. A benzinkúton az egyik benzinkutas nő, a kollég, úgy, miközben én ott álltam, elkezdte blokkolni, majd megállt, és elkezdte valami olyan ordinári hangon, olyan szavak használatával az egyik kollégáját, aki épp nem volt ott, ostorozni, és akkor úgy eszembe jutott, tehát ahhoz képest, amit ők csinálnak, hát az Kölcsey Ferenc, vagy szóval, hogy tényleg olyan módon elharapodzott, és én azt érzem, nyilván van egy elfogultság is, hogy fel akarom őket menteni, hogy van szerepe annak, mint ahogy egy fontos színházi darabban, vagy Eszterházinál, vagy Závadánál az ember, már az öregnél mondom, hogy abszolút jogos, tehát nagyon tudják Patika mérlegen, hogy itt nem, ha kikerüljük, akkor hazudunk. Uh-huh. Ha viszont túlzásba viszik, akkor meg az ember szerint, hát akkor ezért nem veszem fel azt a könnyet, hogy nem megyek el színházba, mert útközben ezt hallottam idefelé is a hében, vagy nem tudom valahol.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival vendégem. Ebben az órában még pár percre a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész Borbély Mihály, valamint fia, ifjabb Borbély Mihály. Ami eszembe jutott még, aztán mondjátok, hogyha hülyeség, nem lehet esetleg egy olyan dal egyszer, Misi, hogy apukád is benne van, zenél, mert Krúbi zenéit elhallgatva, meg színpadi, hogy mondjam, jelenlétét, ott vannak olyan dolgok, hogy én simán el tudnék képzelni egy kis zenekart, és akkor így valahogy...
2: Hát most lehet, hogy ezzel titkot árulok el, de vannak olyan dalok, amiben egyébként édesapám...
3: Tehát már múlt időben beszélhetünk.
2: Igen,
3: tehát, jó, hogy ez, kis szegmentek.
2: Igen, tehát nem arról van szó, hogy bent ültünk végig a stúdióban, és akkor haver, ez jó lesz, hanem gyakorlatilag egyébként van Krúbinak is olyan dala, amiben mondjuk fúvós szekcióból ő játszott fel dolgokat, és azt mondjuk nálam rögzítettük, és egyébként van olyan Mirror Glimpse dal is, amiben mondjuk egy szaxofon szóló erejéig ő működik közre, úgyhogy ez már gyakorlatilag mozgásban van. Nyilván szerintem nem tudjuk olyan szinten összekötni, tehát annyira más a zenei világban jövünk, hogy igen, egy teljes dalt, amit így nulláról összerakunk, szerintem megcsinálhatunk, de az valószínűleg saját magunknak készülne, de hogy ez már többször megtörtént, és én ennek nagyon örülök, úgyhogy lehet, hogy most titkot árultam ezzel, de szerintem ez így
3: vicces. Nem, hát ezt nem szégyeljük, és az egy fontos, hogy az a fajta stílus ismeret és az, ami miatt ezt el is fogadtam, ezt a felkérést, mert mindig megvolt az oka, hogy most egy ilyen jellegű dal van, és akkor mutatja szintet, és akkor én mondom, te mit szólnál, ha ilyen vagy olyan hangszere? Volt, hogy az, hogy ez jó lenne szakszabon, hogy te ha ezt klarinéttal játszom, ami nem egy olyan jellemző, volt olyan is, hogy mert ilyen kicsit népi, meg keleties hangzás volt már furúja is, persze szakszabon is sok, tehát mindig azt éreztem, hogy ez miért menjenek egy vadidegen emberhez, mert nagyon indokolt volt, nem csak az volt, hogy majd apámat, valami legyen, apámat vonjuk bele, hanem tényleg nagyon indokolt, és ezek kis szegmensek, amiket nagyon kreatívan használtak, tehát volt is, hogy feljátszottam, és mondtam is, hogy nem baj, ezt mi szétszedjük itt, és ott mondom, de hogy is rátok bízom, én ezt már nektek adtam.
2: Igen.
1: Na és akkor most a beszélgetés vége felé haladva, fókuszban a tervek. Ha jól tudom, akkor mindkettőtöknek jelent meg lemeze tavalyi év végén, viszont mik vannak még úgymond a tarsolyba? Kezdjük most megint a édesapáddal.
3: Ugye én nekem most ebben az évben nagyon kerek évfordulom van, 70 éves leszek, és több helyről megkerestek ennek okán, tehát ez elsősorban ezekre a koncertekre összpontosítok. Most az egyik legfontosabb most február 21-én a Műpába lesz, utána pedig elutazom nagyon messzire, a jazz ős hazájába, ott fog két hétig turnézni, és aztán Zeneakadémián például Stravinsky Ebony koncertot játszom, amely a jazznek és a komoly zenek egy nagyon jelképes a 20. századi történet egyik legnagyobb pillanata, és ott klasszikus, tehát a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával játszok, hát az eléggé jazzes darab klarinétot. Ősszel is lesz ilyen koncert, sőt, ami nagyon nagy, hogy a Jazzfest Budapest keretében július 1-én szintén lesz egy Borbély 70 koncert. Ezeken a koncerteken a Műpába, illetve a Jazzfest Budapesten is lesznek külföldi vendégek, tehát most írom az anyagokat, meg tisztázom a kottákat, és az év vége felé pedig a Borbély Műhely zenekarommal már az új anyagot fogjuk próbálni, mert majd az kerül lemezre évvégén.
1: Ugye most, hogy Krúbi édesapa lett, így, ha jól tudom, a fókusz a Mirror Glimpse-en van, kevesebb koncerttel. Ezzel mi a helyzet idén, és lehet-e szóló bító projekt, vagy projektek?
2: Igen, most egyelőre arra fókuszálunk, egyébként nem is feltétlenül az apaság miatt, hanem amiatt is, hogy a háttérben nyilván a stúdió munka folyik a Krúbi szinten is, de ezt az évet felszenteltük ennek, mert összegyűlt egy olyan nagyobb zenei anyag, amit érdemesnek találtunk arra, hogy egyben adjuk ki, és ezzel fog eltelni most ez az év, hogy ezt az anyagot bemutassuk, amit nagyon várunk, mert most már elég rég volt koncertünk, nyári fesztivál szezonban igyekszünk minél több helyszínre eljutni, illetve készülnek a háttérben mindenféle zenék egyébként, és nekem amúgy elég változó, hogy mikor készítek szóló zenéket, amikor általában van inspirációm vagy kedvem hozzá, mert nem feltétlenül szóló aspirációim vannak, de pont most gondolkoztam azon, hogy hát annyi ötlet összegyűlt már, hogy ezeket jó lenne kiadni, úgyhogy idén lehet, hogy még erre sor kerül, és szerintem nagyon erős anyagok készülnek.
1: Ugye most megbeszéltük a terveket, viszont ami nekem csak akár magánemberként beugrott, hogy Misi, lehet-e valamilyen szinkron kezdeményezés a jövőben? Mert ahogy ugye itt a Mirror Glimpse-es projektben hallhatjuk ezeket a kis összebeszédeket Krúbival, azért nagyon-nagyon jó az orgánum.
2: Igen, ezt már sokan mondták, és én is gondolkoztam rajta. Azt nehezen képzelem el, hogy én egyszer főállásban szinkronizálnék, de elképzelhető, még most nem akarok nagyon nagy jövőbeni terveket lelőni, de én el tudom képzelni egy olyan változatát is a Mirror Glimpse-nak, amikor már mondjuk öregek vagyunk ahhoz, hogy színpadon ugrálva különböző jelmezekben adjunk elő dalokat, akkor el tudom képzelni, hogy átmegy egy olyan univerzumba, aminek akár a része lehet a szinkronizálás is. De egyébként nagyon izgalmas, és szívesen vennék részt valamilyen projektben. Ha egyszer jön valami lehetőség, amit magaménak érzek, akkor nagyon szívesen részt veszek benne, mert szerintem egy jó kihívás lenne.
1: Imádom. Mondanál még egy mondatot, csak így, hogy
4: persze tök ki mi az ábra.
1: Na jó, óriási. Hát én nagyon köszönöm, hogy bejöttetek hozzánk, és további sok sikert nektek.
2: Köszönjük a szépen.
1: Az elmúlt egy órában a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenésszel Borbély Mihállyal, valamint fiával, ifjabb Borbély Mihállyal beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Rádió Minden Magyar az elmúlt egy órában a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenésszel Borbély Mihállyal, valamint fiával, ifjabb Borbély Mihállyal beszélgettem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy újabb közös hajnal, június 28-a vasárnap hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és nem sokára továbbra is a legjobb magyar zenéket, Fekete a szívem, ezzel kezdünk most.
1: Itt egy újabb óra,